That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsét.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebb rendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebb rendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A római

0: Vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A Rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött, a te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, tér vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekintsd meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
0: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: yes, he has. How many of y'all know he's really been good? And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebbrendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött. A te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
2: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűn, bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebbrendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál.

0: Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött. A te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullatok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszíri szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid seregeknek, Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura! Én királyom, és én Istenem! Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat első részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
1: In modules 1 and 2 we covered many, not all, but many of the foundations of the New Testament and the Bible.
2: Az első és a második modulban megbeszéltük az Újszövetségnek, a Bibliának nagyon sok alaptételét, nem mindet, de nagyon sokat.
1: We spoke about the importance of faith.
2: Beszéltünk a hit fontosságáról.
1: The renewing of our minds.
2: Az elménk megújulásáról.
1: Of knowing who we are in Christ.
2: Arról, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban.
1: Not by anything that we have done in and of ourselves, but because of what He has done.
2: Nem azért vagyunk valaki Krisztusban, mert mi bármit megcselekedtünk volna, hanem amiért, amit ő megcselekedett.
1: We looked at Hebrews in chapter 11 and the examples that have gone before us of great faith.
2: Megnéztük a Zsidók 11-ben a hitnek azokat a nagy példáit, akik előttünk jártak.
1: And as we study through these examples that are listed for us in Hebrews chapter 11.
2: És hogyha végig tanulmányozzuk ezeket a példaképeket, akik fel vannak sorolva a Zsidók 11-ben.
1: We see very different people from different cultures and backgrounds.
2: Akkor ott nagyon sok különböző féle ember találunk, akik nagyon sok különböző háttérből, kultúrából származtak.
1: But we see one common trait that ties them all together and makes them a part of God's remnant.
2: De ezeket az embereket egy bizonyos dolog összeköti, egy közös dolog van bennük, amitől ők Isten maradékává válnak.
1: These were all examples of men and women who heard God and obeyed him.
2: A Zsidók 11-ben olyan nőkről és férfiakról hallhatunk, olvashatunk, akik hallották Isten hangját és engedelmeskedtek neki.
1: I believe that ultimately that is the true expression, the true faith, the true obedience that pleases God.
2: Én azt gondolom, hogy ez az az igazi kifejeződés, az igazi hit és az igazi engedelmesség, ami Istent megörvendezteti.
1: Our ability to hear him and obey him is what our Christian faith is all about.
2: Az egész keresztény hitünk tulajdonképpen arról szól, hogy halljuk az ő hangját és engedelmeskedjünk neki.
1: I remember as a fairly young Christian I would hear much more old, more mature men and women speak about hearing God.
2: Emlékszem, nagyon fiatal keresztényként hallottam, ahogy Istennek érettebb szolgálói, asszonyok és férfiak beszéltek arról, hogy ők hogyan hallják Isten hangját.
1: And they would say things like, God spoke to me, or I heard the Lord say.
2: Ilyeneket mondtak, hogy Isten szólt hozzám, vagy hallottam, hogy az Úr azt mondja.
1: And I really didn't know what that meant, or what that looked like.
2: És nekem fogalmam sem volt arról, hogy ez mit jelent, és ez hogy néz ki.
1: Now after many years of my own experience in studying the Bible,
2: miután én is most már sok éves tapasztalattal rendelkezem és sok évet tanulmányozom a Bibliát.
1: And actually talking to some of these great men and women of God like Alan Vincent and others like him.
2: És mélyen elbeszélgettem Istennek valóban ilyen nagy szolgáival, mint Alan Vincenttel és másokkal.
1: I've tried to pull together the various principles from not only the Bible but from these great men to help us to understand how to hear him.
2: Megpróbáltam összeszedni a legfőbb alapelveket, nem csak a Bibliából, hanem ezektől az emberektől is, arról, hogy hogyan is lehet Istent hallani.
1: So what the sessions that I'll be doing, I've entitled God's Guidance System.
2: Isten vezetési rendszere címmel láttam el azokat a tanításokat, amiket én fogok itt leadni.
1: And Franz and his sessions will be expounding upon this.
2: És Franz is az ő tanításaiban még ezt fogja tovább részletezni.
1: As we see here, in Romans in chapter 8, those that are led by the Spirit of God are the sons of God.
2: Ahogy látjuk, a Róma 8 azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
1: And so to be sons of God, we must be led by him.
2: Tehát ahhoz, hogy mi Isten fiai lehessünk, ahhoz az kell, hogy ő vezessen minket.
1: We're children of the Spirit, not of the flesh.
2: A szellem gyermekei legyünk, ne pedig test szerinti gyermekek.
1: And I'd like to lay out the big principles of God's guidance systems in the sessions I have this weekend.
2: És azokban a tanításokban, amelyeket ezen a hétvégén elmondok, szeretném lefektetni Isten vezetési rendszerének az alapjait.
1: With a very intentional purpose of trying to demystify some of this.
2: És az az eltökélt szándékom ezzel, az a célom ezzel, hogy egy kicsit valahogy a miszticizmust, a titokzatosságot elvegyem ebből a témából.
1: Not only so that we understand it ourselves, but so that we can also communicate more effectively with others around us.
2: Ne csak azért, hogy mi magunk hatékonyabban értsük meg ezeket a dolgokat, hanem azért is, hogy a körülöttünk élőknek jobban el tudjuk mondani.
1: Would you agree? Most people would think you are, most unbelievers would think we are crazy if we say that we have heard God or we're hearing God.
2: Egyetértetek abban, hogy a legtöbb hihetlen azt mondaná, hogy lököttek vagyunk, hogyha azt állítjuk, hogy mi hallottuk Istent.
1: But I hope to be able to explain this to you in a way that you can explain yourself more effectively.
2: De szeretném én úgy elmagyarázni nektek ezeket a dolgokat, hogy utána ti is hatékonyabban tudjátok majd elmagyarázni másoknak.
1: Because even an unbeliever will understand God's guidance system when I explain it to you.
2: Mert hogyha én elmagyarázom egy hitetlennek Isten vezetési rendszerét, még ő is megérti.
1: To begin, let me just share the foundational principle that we will build upon.
2: Először is hadd mondjam el azt a legalapvetőbb elvet, amire építeni fogjuk az egészet.
1: The Bible says, beginning from Deuteronomy all through the Bible, that in the mouth of two or more witnesses let every word be established.
2: Azt mondja a Biblia, az öt Mózestől kezdve végig a Bibliában, hogy két-három tanú bizonyságára áll meg minden szó.
1: Jesus expressly teaches on this in Matthew 18.
2: Jézus a Máté 18-ban kifejezetten tanít erről.
1: Paul picks up this theme and quotes again the teachings in 2 Corinthians.
2: A 2. Korintusban Pál idézi Jézusnak ilyen tanításait és tovább magyarázza ezeket.
1: And we see that for a word to be true, to be acted upon, to be believed, it must be confirmed.
2: És látjuk azt, hogy ahhoz, hogy egy szót el lehessen hinni, bízni lehessen benne, építeni lehessen rá, ahhoz meg kell, hogy legyen erősítve.
1: Without understanding this, many, many sincere believers can get themselves in serious trouble.
2: Sok nagyon őszinte hívő keverheti önmagát, sodorhatja önmagát komoly problémába, ha ezt nem érti.
1: We will look at hearing prophetic words.
2: Meg fogjuk nézni, hogyan kell meghallgatni a prófétai üzeneteket.
1: And getting confirmations.
2: Hogyan kell erre megerősítéseket szerezni?
1: Of listening to your heart and your mind.
2: Hogyan kell odafigyelnünk az elménkre és a szívünkre?
1: Intuition and conscience.
2: A beleérzéseinkre, a lelkiismeretünkre.
1: And the principle is this, that any one of these can be easily twisted, distorted by the devil.
2: És azt kell tudnunk, hogy mindezeket az eszközöket, csatornákat nagyon könnyen el tudja torzítani, meg tudja rontani az ördög.
1: The devil is a master of deception.
2: Hiszen ő a megtévesztésnek a mestere.
1: He deceived Adam and Eve.
2: Megtévesztette Ádámot és Évát.
1: He tried to deceive Jesus.
2: Megpróbálta Jézust is.
1: But failed.
2: De nem sikerült.
1: And we see his onslaught continue throughout the New Testament record.
2: És az egész Új Szövetségben azt látjuk, hogy ismételten a megtévesztéssel manipulál.
1: So God has built into his guidance system a check and balance to keep us on safe ground.
2: Tehát Isten az ő vezetési rendszerébe beépített olyan biztosítékokat és olyan ellenőrző rendszert, amelyek biztonságos területen tartanak minket.
1: God's guidance system operates like virtually any other guidance system operates.
2: Isten vezetési rendszere gyakorlatilag lényegében úgy működik, mint minden más vezetési rendszer.
1: Just like aircraft or ships.
2: Ahogy a repülőgépek és a hajók.
1: Or your car.
2: Vagy az autótok.
1: When you're driving around with a GPS.
2: Amikor mondjuk GPS-szel vezettek.
1: This principle operates on the same principle. It's called triangulation.
2: Tehát a háromszög alapon működik ez a vezetési rendszer is, mint több hasonló.
1: Which means basically if we have two beacons, or in this case two satellites, at least two satellites, we can triangulate and we know exactly where our position is on the map.
2: Ez azt jelenti, hogyha mondjuk van két különböző ponton, két különböző, hogy is hívják ezeket? Műhold, akkor ezek alapján már pontosan meg tudjuk határozni egy földön levő tárgynak a helyzetét. Tehát egy három szöget rajzolunk gyakorlatilag a három pontra.
1: So when I turn this on, this device is trying to access at least two, if not more, satellites.
2: Tehát, hogyha én bekapcsolom a GPS-t, akkor az megpróbál kapcsolatba lépni legalább kettő, lehet, hogy több, de legalább kettő műholddal.
1: When it connects to at least two satellites, we have triangulation, and I immediately know where my position is.
2: És hogyha sikerül neki legalább két műholddal kapcsolatba lépni, akkor azonnal létrejön ez a háromszögeződés, és akkor már tudja ő magáról, hogy hol van.
1: Is that correct?
2: Ez így van. Jót mondtam. Jól mondtam.
1: God's guidance system works in a very similar way, in the mouth of two or more witnesses.
2: Isten a vezetési rendszere hasonló elvek alapján működik, kettő vagy több tanúval és megerősítéssel.
1: And through invisible signals that are invisible to the eye, we are able to miraculously navigate anywhere in the world.
2: És tehát a világon máshol bárhol tudjuk magunkat navigálni a GPS segítségével, láthatatlan, számunkra láthatatlan jelek segítségével, csodálatos módon.
1: And we can navigate day or night.
2: És ezt éjjel és nappal is megtehetjük.
1: Right? So likewise, as we learn to hear God's, they're invisible signals, but we have the capacity to hear him.
2: Tehát hasonló módon, hogyha mi is tudjuk venni Istennek a láthatatlan jeleit, és mégis mi képesek vagyunk arra, hogy ezeket fogjuk.
1: I want to run us through in the next several sessions through what I believe to be the four or five of the most common to us all.
2: Akkor nálunk is ez működik. A következő tanításaimban szeretném végignézni ennek körülbelül 4-5 olyan változatást, amelyeket mindannyian ismerünk.
1: And in the remaining sessions, depending on time, I will cover just very quickly many of the others in the Word of God.
2: És hogyha még marad időm a maradék tanításaimban, akkor még Isten beszéd alapján még számos ilyen eszközről, csatornáról fogok beszélni.
1: Does God speak to some through dreams? Is that biblical?
2: Isten beszél emberekhez, néhány emberhez álmokon keresztül, ez hihető?
1: Absolutely.
2: Feltétlenül.
1: But he doesn't speak to most people through dreams.
2: De a legtöbb emberhez nem álmokon keresztül szól.
1: Let me focus on those things which are probably the most common to us all.
2: Most szeretnék azokra koncentrálni, amelyek valószínűleg a legismertebbek mindannyiunk számára.
1: And then we will very quickly show you many of the others in the Word of God.
2: És utána gyorsan majd megmutatunk még sok más ilyen eszközcsatornát.
1: One more principle in my introduction.
2: Az egyik alapelv, az első alapelv a bevezetésemben.
1: In Hebrews in chapter 5 it says that we develop this by exercise.
2: A zsidó 5 azt mondja, hogy gyakorlás által fejleszthetjük ezt ki.
1: So my question to you as believers is, can you hear God?
2: Tehát hozzátok hívő között a kérdésem, hogy ti halljátok Istent?
1: The answer is yes, we all have the capacity, the capability to hear God.
2: A válasz az, hogy igen, mindannyiunknak van képességünk arra, hogy meghalljuk Istent.
1: But we don't all hear God very well. We don't all hear him very well.
2: De nem mindannyian halljuk őt nagyon jól.
1: Because it is by exercise of the things that we'll be talking about that we mature those spiritual senses.
2: Mert ezeket a szellemi érzékeinket azáltal érlelhetjük, hogy gyakoroljuk azokat a dolgokat, amikről itt beszélni fogunk.
1: Next slide, let me just share with you just a little bit of foundation because it's so important to understand how God has created us.
2: Kicsit még szeretnék néhány alapelvről beszélni, hogy lássuk, hogy Isten hogyan teremtett meg minket.
1: In Genesis, as we read the Genesis chapter 2 and 7, when it speaks of God creating man in his image,
2: az 1 Mózes 2:7-ben azt olvassuk, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette.
1: It says that God created man from the dust of the earth.
2: Azt olvassuk, hogy Isten a föld porából teremtette az embert.
1: He breathed his spirit, his life, his pneuma into that dust.
2: És az ő szellemét, életét, pneumáját ebbe a porba belelehelte.
1: And man became a living soul.
2: És ilyen módon az ember élő lélekké lett.
1: So we are created triune, as God is triune in his image.
2: Tehát mi is három részből álló lényeknek lettünk teremtve, ahogy Isten is három részből áll, így lettünk az ő hasonlatosságára.
1: And we see that we are a spirit.
2: Tehát tudjuk, hogy vagyunk, mi szellem vagyunk.
1: For God is spirit.
2: Mert Isten szellem.
1: We live in a body.
2: Testben élünk.
1: Our earth suit.
2: Ez a földi ruhánk.
1: And we possess a soul.
2: És van lelkünk is.
1: Now this causes some confusions amongst almost all translations in different nations.
2: A különböző országokban, majdnem mindenféle fordításokban ez problémákat, zűrzavarokat okoz.
1: As we look at the Bible, it speaks primarily, the Apostle Paul will speak primarily of the inner man and the outer man.
2: Hogyha a Bibliát megnézzük és Pál apostol írásait, azt látjuk, hogy elsősorban úgy beszél az emberről, mint külső emberről, meg belső emberről.
1: But as we look more closely at such passages as 1 Thessalonians 5 in Hebrews chapter 4,
2: de például a zsidók 4-ben és az 1 Thessalonika 5-ben vannak olyan szakaszok,
1: we see that there is a distinction between soul and spirit. The spirit has a soul.
2: Amelyekből az látszik, hogy van különbség a szellem és a lélek között, tehát a szellemnek van egy lelke.
1: The soul is the seat of our emotions.
2: A lélek az az érzelmeinknek a helye.
1: Okay. We have a soul. Animals have souls.
2: Van lelkünk. Az állatoknak is van lelkük.
1: But animals don't have spirits.
2: De nincsen szellemük.
1: They were not created in God's image, who is spirit. We were created in God's image.
2: Hiszen ők nem Isten képére lettek teremtve, aki szellem, hanem mi lettünk Isten képére teremtve, mint szellemek.
1: So we see that the word of God is sharp enough to the dividing asunder of soul and spirit, it says in.
2: Tehát látjuk, hogy Isten beszéde élő és ható, éles, mint a penge, és szétválasztja a szellemet a lélektől.
1: Paul prays to the Thessalonian church that our whole spirit and whole soul and whole body would be sanctified, set apart holy.
2: Az 1 Thessalonika 5-ben Pál azért imádkozik a gyülekezetért, hogy Isten szentelje meg, tegye ő maga számára félre, különítse el az egész szellemünket és az egész lelkünket és az egész testünket.
1: Now many may not think that that's very important, but it is to know, understand.
2: Sokan gondolhatják, hogy ez nem túl fontos megérteni, pedig az.
1: You see, just as in my physical body I have five senses that reaches out to the physical world around me.
2: Tudjátok, az én fizikai testemben van öt érzékszerv, ami a körülöttem levő fizikai világot érzékeli.
1: By God's divine design,
2: Isten felosztó terve szerint,
1: I can see, I can feel, I can hear, I can taste, I can touch.
2: Tudok látni, hallani, ízlelni, tapintani, szagolni.
1: Does anyone disagree?
2: Van, aki ezzel nem ért egyet?
1: But here is the greater truth.
2: Here's de a nagyobb igazság a következő.
1: Is that my spirit man, my inner man also has senses.
2: Az, hogy a szellemi emberemnek, a belső emberemnek is vannak érzékszervei.
1: By divine design, I can reach out to the spiritual world.
2: Az isteni terv szerint ki tudok nyúlni a szellemi világba.
1: And I can spiritually see, spiritually discern.
2: És szellemileg is tudok látni és felismerni dolgokat.
1: My physical body is equipped to discern the physical world.
2: A fizikai testem arra van felszerelve, hogy a fizikai világot érzékelje.
1: But my physical body is incapable of discerning the spiritual realm.
2: A fizikai testem képtelen érzékelni a szellemi világot.
1: But the good news is, thanks God in Christ, our inner man has that capacity.
2: De az a jó hír, hogy Krisztusban, hála legyen az Úrnak, megvan a szellemünkben ez a képesség.
1: So with my body, I reach out with my five senses.
2: Tehát a testemnek az öt érzékszervével kinyúlok a fizikai világba.
1: That information is fed back into my soul, into my mind, my will, my intellect, my emotions.
2: Az így összegyűjtött információk az agyamhoz, az értelmemhez, az érzelmeimhez, elmémhez jutnak el.
1: But my spirit man is doing the same thing. It is reaching out into the spirit realm.
2: A szellemi emberem viszont ugyanezt csinálja, csak a szellemi világban nyúlik ki.
1: If it's undeveloped and immature, I'm not able to do much with that information.
2: Hogyha éretlen vagy fejletlen ez a belső ember, akkor ezzel az információval nem tudok túl sokat kezdeni.
1: But as I learn to develop those spiritual senses, that information I can begin to discern and properly interpret.
2: De hogyha kifejlődnek a szellemi érzékszerveim is, akkor be tudom gyűjteni kellő módon ezeket a szellemi információkat és azokat értelmezni.
1: And this is so important for us to understand and why we must renew our minds.
2: És ezért annyira fontos megértenünk, hogy miért kell megújítanunk az elménket.
1: Because only with a renewed mind can we properly sense and properly interpret what our spirit is picking up.
2: Mert csak a megújult elmével tudjuk a megfelelő módon megkülönböztetni, felismerni és értelmezni azokat a dolgokat, amiket a szellemi érzékeinkkel felfogunk.
1: My spirit is constantly reaching out to those spiritual satellites, if you will.
2: Mondhatjuk úgy is, hogy a szellemünk ilyen szellemi műholdakat keres.
1: And some of us, as we learn how, we will get locks. We will lock on very quickly.
2: És hogyha ezt valaki meg tudja tanulni, akkor nagyon gyorsan rá tud csatlakozni a műholdakra.
1: And others will be out there all day and night, and they will never get a lock. It just says no signal, no signal, no signal.
2: De hogyha ez nincs kifejlődve, akkor egész éjjel-nappal csak ottan kaparázhatunk a sötétbe is. Nincs jel, nincs jel, nincs jel.
1: And sometimes that's because the devil himself distorts the signal. He's very good at distorting the signal, hindering the signal.
2: És ez nagyon sokszor azért van, mert az ördög eltorzítja ezeket a jeleket. Ő nagyon jó abban, hogy megfogja és eltorzítja, kicsavarja ezeket a jeleket.
1: So with a renewed mind, I can begin now to exercise my spiritual man.
2: Tehát a megújult elmémmel elkezdhetem gyakorolni a szellemi emberem működését.
1: Lock on to the God's signals.
2: Rá tudok csatlakozni Isten jelzéseire.
1: And begin to properly discern them.
2: És elkezdhetem megfelelő módon felfogni, megkülönböztetni azokat.
1: See, feelings are the voice of the body.
2: Az érzések azok a testnek a hangján szólnak.
1: Feelings in and of themselves aren't good or bad, they're God-given. They're good. I mean, they're God-given.
2: Az érzések önmagukban se nem jók, se nem rosszak, inkább jók, hiszen Isten adta őket.
1: But I think everyone will agree that feelings cannot be trusted by themselves.
2: De én azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban velem, hogy nem lehet önmagukban csak az érzésekben megbízni.
1: Feelings change from day to day, sometimes from minute to minute.
2: Hiszen napról napra, sokszor percről percre változnak az érzéseink.
1: Right?
2: Így van.
1: Sometimes feelings go like this.
2: Néha olyanok, mint a hullámvasút.
1: For the guys, their feelings don't go quite like this. Sometimes they're a little bit more steady, but they're still changing.
2: Tehát vannak, akiknek kicsit állandóbbak, vagy kiegyensúlyozottabbak az érzéseik, de akkor is változnak. De van, akinek nagyobbak a helyei, völgyei.
1: The limitation to feelings is that they are very fickle, they're very changing, they're easily misleading.
2: Tehát azért korlátozottak, azok korlátja az érzéseknek, hogy nagyon változékonyak, nagyon megbízhatatlanok, ingatagok.
1: And so though we want to understand them, we want to be very careful of them.
2: Tehát, hogyha meg akarjuk érteni azokat, és meg is értjük, akkor nagyon vigyáznunk kell velük.
1: Life would be a very boring thing if it wasn't for our feelings, our passions.
2: Az élet nagyon unalmas lenne, hogyha nem lennének érzéseink, nem égnénk valamiért időnként.
1: And it is unquestionably one of God's major satellites for guidance that I will explain later.
2: És ahogy majd később elmagyarázom, Istennek az egyik fő műholdját, ami a vezetésünket segíti, az érzések területe alkotja.
1: But it's in the mouth of two or more witnesses that a word must be confirmed.
2: De ugye minden szót kettő vagy több tanúnak kell igazolnia.
1: So if feelings are the voice of the body, reason is the voice of the mind.
2: Tehát hogyha azt mondjuk, hogy az érzések azok a test hangja, akkor az elmének a hangja az okoskodás.
1: I believe they are given by God. I believe they are given by God.
2: Azt hiszük, hogy ezt is ugye Isten adta.
1: But I also believe in a fallen world that our minds can also be deceived.
2: De ezzel együtt, hogy Isten adta, mégis csak egy bukott világban élünk, és a gondolataink, az elménk is megtéveszthető.
1: Adam and Eve prior to the fallen state, Adam and Eve in the garden.
2: Ádám és Éva a kertben, még a bukás előtt.
1: Were deceived by the serpent through their reasoning.
2: Őket is az ördög a gondolataikon, az elméjükön keresztül tévesztette meg.
1: Eve engaged in a discussion, a debate with the serpent.
2: Éva elkezdett beszélgetni, vitába bocsátkozott a kígyóval.
1: And the serpent outreasoned her.
2: És a kígyó volt okosabb.
1: So we must be careful that our reason doesn't become our treason.
2: Tehát nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne az okoskodásaink váljanak nehogy.
1: I believe we can renew our mind.
2: Tehát nehogy az gondolataink miatt árulóvá váljunk.
1: So you see the limitation. We want to understand our reason, value it, appreciate it.
2: Tehát meg akarjuk érteni, értékelni akarjuk, meg akarjuk becsülni az érzéseinket is.
1: But our reason by itself cannot be trusted alone.
2: És a gondolatainkat is, de az okoskodásunkban önmagában nem bízhatunk meg.
1: Then we have the voice of our hearts, which is our conscience.
2: Aztán van a szívünknek a hangja, ami a lelki ismeret.
1: Right? And the problem or the challenge with our hearts,
2: tehát
1: our conscience,
2: tehát a lelki ismeretünkkel, a szívünkkel, az a kihívás.
1: That it also has its limitations according to the Bible.
2: Hogy a Biblia szerint annak is megvannak a maga korlátai.
1: Paul speaks quite a bit about a weak conscience.
2: Pál nagyon sokat beszél a gyenge lelki ismeretről.
1: And many of the early church in the churches in Corinth and other churches couldn't embrace the full message of the good news because of a weak conscience.
2: A korai gyülekezetekben, a korintusiban is és másokban is sok ember volt, aki nem tudta az evangéliumnak a teljes üzenetét ugye magáévá tenni a gyenge lelki ismerete miatt.
1: Paul says we are free as New Testament believers from the traditions and from the what you eat and what you drink. And from the rituals.
2: Pál azt mondta, hogy mi új szövetségi hívők szabadok vagyunk a különböző szertartásoktól, hagyományoktól, hogy mit etjünk, hogy mit igyünk, hogy mit vegyünk fel, hogy legyen.
1: But we see Paul addressing those that were struggling with this revelation because their conscience was weak.
2: És Pál azokat szólítja meg, akik ezzel a kijelentéssel azért küszködtek, mert gyenge volt a lelki ismeretük.
1: The Bible also speaks about our conscience being seared or hardened.
2: Arról is beszél a Biblia, hogy a lelki ismeretünk megkeményedhet, megkérgesedhet.
1: So we can, it is possible for us to have an area where we have become so calloused, so hardened that we no longer hear God in that area.
2: Tehát lehetnek olyan területek az életünkben, amelyeken már annyira megkeményedett a lelki ismeretünk, hogy azokon már nem is halljuk Istent.
1: Okay, so that's just a little bit of an introduction.
2: Ez csak egy kis bevezetés volt.
1: So that we can see the differences in the kind of voices that we are having to hear, that we are hearing and having to process.
2: Hogy meglássuk azt, hogy mi minden sokféle hangot hallhatunk, mi minden sokféle hatás ér minket, amiket meg kell próbálnunk feldolgozni.
1: And why it's so important to have God's guidance system understood.
2: És ezért nagyon fontos, hogy megértsük Isten vezetési rendszerét.
1: Because in the mouth of two or more of these guidance principles can we confirm a word that we believe.
2: Mert egy üzenetet, egy szót, amit hiszünk, úgy tudunk megerősíteni, hogyha ezek közül a fönt említettek közül kettő vagy több igazolja.
1: All right, with that said, are you ready to begin with the first one?
2: Hát akkor miután mindezt elmondtuk, készek vagytok az elsőt kitárgyalni?
1: All right, number one.
2: Tehát az első.
1: It is the word of God, the Bible, the scriptures.
2: Ez Isten beszéde, a Biblia, az írás.
1: And I liken this unto a map.
2: Ezt egy térképhez hasonlítom.
1: In God's guidance system, first and foremost, He has given us a map.
2: Isten az ő vezetési rendszerekben mindenek előtt elsősorban adott nekünk egy térképet.
1: And again, even an unbeliever understands how you navigate by a map.
2: És hát ismét mondom, még egy hitetlen is megérti, hogy térkép szerint hogyan kell közlekedni.
1: In the scriptures, in the Greek, in the New Testament,
2: a Bibliában, az Új Szövetségben, a görög szövegben,
1: there's a couple different Greek words that are usually translated word.
2: Számos különböző görög szót fordítanak úgy, hogy szó.
1: I know some of you know this, but maybe some don't.
2: Tudom, hogy néhányan tudjátok már ezt, de néhányan talán vannak köztünk, akik nem.
1: So let me help you try to understand this in a very simple way.
2: Tehát szeretném nagyon egyszerűen megpróbálni ezt megértetni most magunkkal.
1: Because we have two different words, logos and rhema.
2: Mert két különböző görög szó van, a logos és a rhema.
1: They are used differently in the scriptures because they have different meanings.
2: Ezeket a Bibliában különböző módon használják, hiszen mást jelent mind a kettő.
1: And they are rarely translated well in either English or any other language for that matter.
2: És egyébként akár az angol, akár más nyelvű bibliánkban, magyar bibliában is nagyon ritkán fordítják jól ezeket.
1: So as you can see there, the logos of God is the universal word, the said word.
2: Amit látjátok, a logosz Istennek az egyetemes elmondott beszédét jelenti.
1: In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God.
2: Kezdetben volt a szó, és a szó Istennél volt, és maga Isten volt a szó.
1: So we see that Greek word is the word logos.
2: Tehát látjuk, hogy ez az itt szereplő görög szó, ez a logosz.
1: It's the universal word of God.
2: Istennek ez az egyetemes beszéde.
1: It's been said.
2: Amit ő kimondott.
1: Okay. Jesus said, heaven and earth will pass away, but not one word will pass away.
2: Jézus azt mondta, hogy ég és föld elmúlik, de Isten kimondott szavából egyetlen sem múlik el.
1: Right? All scripture, I believe, can be considered as God's word, his universal word, his logos.
2: Hiszem, hogy az egész Bibliát tekinthetjük Isten egyetemes szavának, logoszának, amit ő elmondott.
1: So as we're looking through the various passages, and Jesus says, let me share with you a foundational parable.
2: Tehát ahogy megnézzük a különböző bibliai szakaszokat, ugye Jézus azt mondta, hogy elmondok nektek egy alapvető példázatot.
1: A sower went out to sow, and he sowed seeds.
2: Kiment a magvető vetni, és vetette a magot.
1: Later he interprets for his disciples the meaning of the parable.
2: Később a tanítványainak elmagyarázta ennek a példázatnak a jelentését.
1: Jesus says that the seeds were the word of God.
2: Jézus azt mondta, hogy a mag az Istennek a beszéde.
1: The Greek word logos.
2: Erre itt is a görög logos szó szerepel.
1: And we see throughout scripture this word being used, this logos word being used.
2: És mindvégig látjuk az Új Szövetségben, hogy ez használja a logos szót.
1: We quoted Hebrews in chapter 4.
2: Idéztük már a Zsidó 4-et.
1: The word of God is sharper than any two-edged sword.
2: Hogy Isten beszéde élesebb minden kétélű kardnál.
1: It's the word logos.
2: Itt is a logos szó szerepel.
1: Peter speaks about being born again, not of a corruptible seed, but by the incorruptible word of God.
2: Péter beszél arról, hogy nem romlandó magból születtünk újjá, hanem romolhatatlanból, ami Isten beszéde.
1: That is the logos.
2: Itt is a logos szerepel a görögben.
1: Okay. So the very first and most foundational principle of all is God has given us his word, his logos, a map.
2: Tehát a legelső és legalapvetőbb alapelv az, hogy Isten nekünk adta az ő beszédét, az ő logoszát, az ő térképét.
1: The second Greek word that's used is the word rhema.
2: A másik görög szó a Bibliában a szóra az a réma.
1: And in John chapter 16 we see the most glorious scripture as Jesus speaks about now the guide that is promised to come.
2: A János 16-ban látjuk a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb szöveget arról, ahogy Jézus beszél arról, hogy hogyan kapunk majd egy vezetőt.
1: The Father is saying, in my guidance system not only have I given you a map.
2: Azt mondja Isten, hogy az én vezetési rendszeremben nem csak térképet adtam nektek,
1: but I have given you a guide to take you by the hand.
2: Hanem adtam nektek egy vezetőt is, aki a kezeteket megfogja.
1: A personal guide for each and every one of us.
2: Egy személyes vezetőt mindegyikünk kapott.
1: And I think we all know what a guide does. A guide literally takes us and leads us.
2: Mindannyian mit tudjuk, mit tesz egy vezető, mondjuk egy hegyi vezető, vezet, irányít minket, megy előttünk.
1: A map is wonderful for the big picture.
2: Hogy lássuk a nagy képet, ahhoz kitűnő a térkép.
1: But it's not very effective in the specifics.
2: De konkrét részletekben nem túl hatékony.
1: But a guide is very effective in the specifics of life.
2: De egy személyes vezető nagyon hatékony tud lenni az élet részleteiben.
1: Right?
2: Így van.
1: So we have the word of God, it speaks a great deal about marriage.
2: Tehát látjuk Isten beszédében, hogy nagyon sokat beszél a házasságról.
1: You probably won't find any verse that says Franz marry Galinda.
2: De valószínűleg egyetlen olyan vers sem volt a Bibliában, ami azt mondta volna, hogy Franz vett feleségül Gerlindét.
1: The map will tell you about all the big general things you need to know.
2: A térkép elmondja a nagy és általános dolgokat, amiket tudnunk
1: kell. You don't marry an unbeliever.
2: Tudjuk, hogy ne házasodjunk össze hitetlennel.
1: You make sure you're equally yoked.
2: Gondoskodjunk arról, hogy ne legyünk fele más igában.
1: And a hundred other scriptures that I can share with you.
2: És még több száz bibliai verset mondhatnék el a témáról.
1: But you need a guy that says, yes, this man, this woman is the one.
2: De kell egy személyes vezető, aki rámutat nekünk, hogy igen, ez a lány az, igen, ez a fiú az.
1: So we define Réma as the speaking word.
2: Tehát a Réma az Istennek az elhangzó szava.
1: A simple definition for you to remember.
2: Egy egyszerű meghatározás, amire majd emlékezhettek.
1: Réma is a specific word to a specific person in a specific situation.
2: A Réma Istennek a konkrét szava egy adott embernek egy adott helyzetben.
1: So if God says, if the Holy Spirit says, Franz, marry Galinda.
2: Tehát, hogyha a Szent Szellem azt mondja, hogy Franz, vedd el Gerlindét feleségül.
1: That's a specific word to a specific person in a specific situation.
2: Ez egy konkrét üzenet egy adott személynek egy adott helyzetben.
1: No one else can run and try to act on that word.
2: Senki más nem próbálhatja meg azt, hogy most elindul ennek az üzenetnek az alapján cselekedni.
1: And I can't tell you in 30 years of ministry how many people I've seen get in trouble acting on other people's rhema.
2: És el sem tudom nektek mondani 30 évnyi szolgálat után, hogy hány embert láttam, aki azért került bajba, mert valakinek a másnak a rémája alapján cselekedett.
1: One day there was an angry storm and the disciples were on the boat.
2: Egyszer volt egy rettenetesen nagy vihar, és a tanítványok ott voltak a hajóban.
1: They saw at first what seemed like a ghost walking on the water towards them.
2: És egyszer csak megláttak valakit, aki a vízen ment feléjük, azt hitték először, hogy kísértett.
1: Peter's the, probably the first to discern that this is the Lord.
2: Valószínűleg Péter jött rá először, hogy ez Jézus, az Úr.
1: And Peter says to the Lord, Lord, if it's you, bid me to come, allow me to come.
2: És Péter azt mondja az Úrnak, Uram, ha te vagy az, akkor parancsolj, hogy menjek hozzád oda a vízen.
1: And Jesus says to Peter, Peter, he said, what?
2: És azt mondja Jézus Péternek, mit mondott neki, hogy jöjj.
1: Come.
2: Jöjj.
1: A specific word to a specific person in a specific situation.
2: Ez egy konkrét üzenet egy adott embernek egy adott helyzetben.
1: Peter never walked on water before.
2: Péter azelőtt soha nem járt vízen.
1: And there's no record he ever walked on water again.
2: És semmi bibliai feljegyzés nincs arról, hogy újra megtette
1: volna.
2: But in
1: that moment and in that situation, the Réma word came alive.
2: De abban a pillanatban, abban a helyzetben ez a Réma üzenet meglevenedett a számára.
1: And Peter stepped out on that Réma word.
2: És Péter kilépett erre a Rémára.
1: I believe that the other 11 disciples would have stepped off the boat at the same time. All 11 of them would have sank to the bottom of the Galilee, Sea of Galilee.
2: Én hiszem, hogyha erre a szóra és Jézusnak erre a szavára az összes többi tanítvány kilépett volna a hajóból, akkor mind a 11-en egyöntetűen a Galileai tó aljára süllyedtek volna.
1: Because it was a word to Peter.
2: Mert ez a szó Péternek szólt.
1: And here is a profound New Testament principle.
2: És ez egy nagyon mélységes újszövetségi alapelv.
1: And we quoted the scripture earlier in Romans in chapter 10. It says, "Faith cometh by hearing the word of God."
2: Ugye korábban említettük a Róma 10-ből azt a verset, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által.
1: I've heard that very verse misquoted hundreds of times over the years.
2: Az évek során több százszor hallottam, hogy ezt a verset valaki rosszul idézte.
1: I was just reading this version of the Bible and it says that faith cometh by continuing to hear the good news about Jesus Christ.
2: Ez a fordítás azt mondja, hogy a hit abból jön, hogyha folyamatosan hallod a jó hírt Jézus Krisztusról.
1: That word in Hebrew, in Romans 10 is not the word logos, it's the word rhema.
2: A Róma 10-ben, ebben a versben a görög rhema szó szerepel, nem a logos.
1: Faith cometh by here is the literal Greek rendering of that verse.
2: Tehát most ennek a versnek a szó szerinti görögjét fordítom le szó szerint.
1: Faith cometh by hearing a word.
2: Kilépett erre a rémára.
1: I believe that the other 11 disciples would have stepped off the boat at the same time. All 11 of them would have sank to the bottom of the Galilee, Sea of Galilee.
2: Én hiszem, hogyha erre a szóra és Jézusnak erre a szavára az összes többi tanítvány kilépett volna a hajóból, akkor mind a 11-en egyöntetűen a Galileai tó aljára süllyedtek volna.
1: Because it was a word to Peter.
2: Mert ez a szó Péternek szólt.
1: And here is a profound New Testament principle.
2: És ez egy nagyon mélységes újszövetségi alapelv.
1: And we quoted the scripture earlier in Romans in chapter 10. It says, "Faith cometh by hearing the word of God."
2: Ugye korábban említettük a Róma 10-ből azt a verset, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által.
1: I've heard that very verse misquoted hundreds of times over the years.
2: Az évek során több százszor hallottam, hogy ezt a verset valaki rosszul idézte.
1: I was just reading this version of the Bible and it says that faith cometh by continuing to hear the good news about Jesus Christ.
2: Ez a fordítás azt mondja, hogy a hit abból jön, hogyha folyamatosan hallod a jó hírt Jézus Krisztusról.
1: That word in Hebrew, in Romans 10 is not the word logos, it's the word rhema.
2: A Róma 10-ben, ebben a versben a görög rhema szó szerepel, nem a logos.
1: Faith cometh by, here is the literal Greek rendering of that verse.
2: Tehát most ennek a versnek a szó szerinti görögjét fordítom le szó szerint.
1: Faith cometh by.

0: Reading this version of the Bible, and it says that faith cometh by continuing to hear the good news about Jesus Christ.
1: Ez a fordítás azt mondja, hogy a hit abból jön, hogyha folyamatosan hallod a jó hírt Jézus Krisztusról.
0: That word in Hebrew, in Romans 10 is not the word logos, it's the word rhema.
1: A Róma 10-ben ebben a versben a görög rhema szó szerepel, nem a logos.
0: Faith cometh by here is the literal Greek rendering of that verse.
1: Tehát most ennek a versnek a szó szerinti görögét fordítom le szó szerint.
0: Faith cometh by hearing a word from Christ.
1: Akkor jön a hit beléd, hogyha Krisztus szájából meghallasz egy szót.
0: So when Peter heard that word from Christ, come.
1: Tehát amikor Péter meghallotta Jézustól ezt a szót, hogy jöjj.
0: It produced supernatural faith.
1: Ez természet fölötti hitet hozott benne létre.
0: Does that make sense?
1: Érthető ez?
0: What I'm teaching you, this isn't about naming it and claiming it. Okay, this is
1: about szeretném, hogyha megértenétek, hogy itt nem arról van szó, hogy amit úgy szeretnél, egyszerűen megvallod, igényeled a magad számára, és akkor megvan.
0: This is about God naming it and then you claiming it.
1: Ez arról szól, hogy Isten nevez meg neked valamit, és azt igényeled te.
0: Because when God speaks it, it's rhema, and it produces the it releases the power.
1: Mert amikor Isten szól, akkor az egy rhema, és akkor abból felszabadul az erő is.
0: And we see passages and examples of this throughout the scriptures.
1: És az egész Bibliában látunk erre példákat.
0: Says the word of the Lord came unto John the Baptist.
1: Ugye a keresztelő Jánoshoz is megérkezett az Úrnak a szava.
0: That is rhema.
1: Ez is rhema volt.
0: God came to Abraham and spoke to him.
1: Isten odament Ábrahámhoz és szólt hozzá.
0: Abraham received a rhema word.
1: És Ábrahám akkor egy rhema üzenetet kapott.
0: In Luke it says that the archangel Gabriel came to a young maiden virgin girl by the name of Mary.
1: A Lukács evangéliumában azt olvasjuk, hogy Gábriel angyal megérkezett egy szűz zsidó leányhoz, akit Máriának hívtak.
0: And she said, so be it unto me according to thy word.
1: És azt mondta ugye Mária megkeresésre, hogy legyen nekem a te beszéded, rémád szerint.
0: That's the word rhema.
1: Tehát itt is a réma van.
0: It produced supernatural faith in Mary as she chose to believe it and act on it.
1: És ez természet fölötti hittet hozott létre Máriában, amikor ő úgy döntött, hogy elhiszi és engedelmeskedni fog neki.
0: You see, six months before that, the word of the Lord came by an angel, same angel, to Zacharias the high priest.
1: 6 hónappal korábban ugyanez az angyal Istennek az üzenetét, rémáját elvitte Zakariás papnak.
0: Basically, the same messenger, the same word about a supernatural birth.
1: Ugyanaz a hírnök és ugyanaz az üzenet egy természet fölötti születésről.
0: Zacharias did not believe the word, chose not to believe the word.
1: Zakariás nem hitte el ezt az üzenetet, úgy döntött, hogy nem hiszi el.
0: And so the angel struck him dumb, so he could not speak another word of unbelief for the next 9 months.
1: Úgyhogy ezért az angyal őt némasággal sújtotta, nehogy a következő 9 hónapban még egy hitetlen szó el tudja hagyni a száját.
0: But Mary chose to believe the word and act on it.
1: De Mária úgy döntött, hogy elhiszi az üzenetet és annak alapján cselekszik.
0: And as a result, we see the miraculous results.
1: És ennek eredményeként ugye meglettek a csodálatos gyümölcsök már, hogy Jézus születés.
0: So we must be careful, as with God's guidance system, every one of these things have a limitation that we must understand.
1: Tehát vigyáznunk kell Isten vezetési rendszerével, mert annak minden elemének van egy korlátja, egy határa, és erre vigyáznunk kell.
0: And what we must be careful of when we're speaking of rhema words.
1: És arra is vigyáznunk kell, amikor rhema üzenetekről beszélünk.
0: Of the deadly counterfeit that looks very similar to the real thing.
1: Mert van ennek egy halálos hamisítványa, ami nagyon hasonlít hozzá.
0: And that is presumption.
1: Ez pedig a feltételezés.
0: Moses went across the Dead Sea on a rhema of God.
1: Mózes a réma, Isten rémaja alapján kelt át a Vörös-tengeren.
0: Pharaoh and the armies of Egypt tried to follow behind, and they realized very quickly that that was presumption.
1: Fáraó és a hadserege próbálták a zsidókat követni a tengeren keresztül, de hamarosan rájöttek, hogy ők csak feltételezés szerint cselekedtek.
0: In fact, of the three very carefully crafted temptations of the devil with Christ in the wilderness.
1: Amikor az ördög nagyon ügyesen és ravaszul kitalált módon háromszor megkísértette Jézust a pusztában.
0: The second temptation, as he took him on top of the temple.
1: A második kísértés ugye az volt, hogy fölvitte őt a templomnak egy ilyen kiszögellésére.
0: The devil then quotes Psalms 91 to Jesus.
1: És akkor a 91. Zsoltárt idézte az ördög Jézusnak.
0: And he says, jump, for the angel will surely bear you up, lest you dash your feet against the stone. He's quoting Psalm 91.
1: Azt mondja, hogy ugorj le, hiszen biztosan Isten angyalai majd a kezükön fognak téged hordozni, nehogy megüld a lábad a kőbe. Tehát idézte a 91.

0: quoting the logos of God.
1: Isten logoszát idézte.
0: And he's trying to deceive Jesus into the sin of presumption.
1: És megpróbálta Jézust rávenni, hogy essen bele a feltételezés bűnébe.
0: And of course Jesus doesn't buy into it. He sees through the devil's crafty trick and he says, "We shall not tempt the Lord our God."
1: Természetesen Jézus ennek nem dől be, hanem átlát az ördögnek a trükkén, és azt mondta, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet.
0: Amen. So we must be careful that we are not deceived in this area where we are operating in presumption and not true biblical faith.
1: Tehát vigyázzunk arra, hogy ne legyünk megtévesztés áldozatai azzal, hogy a feltételezésünk alapján cselekszünk, nem pedig bibliai hit alapján.
0: So here's the principle that ties these two together.
1: Tehát ezt a kettőt a következő alapelv köti össze.
0: We generally live by the logos of God.
1: Általánosságban Isten logosza szerint élünk.
0: And we specifically live by the réma of God.
1: A részletekben pedig Isten rémája szerint élünk.
0: Does that make sense?
1: Érthető ez?
0: Amen. Now we're going to need to understand how God speaks réma words to us.
1: Akkor most meg kell értenünk, hogy Isten hogyan mond nekünk rémákat.
0: And in this session I'm going to just introduce the first of the five, what I believe are the five senses of the inner man.
1: És ebben a tanításban szeretném bemutatni nektek a belső ember szerintem öt érzékszervéből az elsőt.
0: And I'm going to introduce it to you by telling you a testimony out of my life when the Lord first showed me, taught me what I've just shared with you.
1: És ezt úgy akarom elmondani, hogy elmondok egy bizonyságot a saját életemből, arról, amikor az Úr először kezdte nekem megmutatni ezeket a dolgokat, amikről most beszélek.
0: I was a fairly young believer.
1: Elég fiatal hívő voltam.
0: Maybe just two or three years, and I was just absolutely thrilled with God's word.
1: 2-3 éve voltam keresztény, és teljesen felvillanyozott Istennek a beszéde.
0: I'd read many books on faith.
1: Nagyon sok hitet, könyvet elolvastam a hitről.
0: Listened to many of the great preachers on faith at that time.
1: Akkor nagyon sok prédikátortól hallgattam üzeneteket a hitről.
0: And I was invited to a wedding of a good friend of mine in a city about 15 hours from where I lived.
1: És meghívtak egy nagyon jó barátomnak az esküvőjére, és az 15 órányi útra volt onnan, ahol én laktam akkor.
0: And this was in the days where we had no credit cards, we just, you know, especially young men just lived from paycheck to paycheck.
1: Akkoriban ugye még nem használtunk hitelkártyát, ugye fiatal emberként az ember fizetéstől fizetésig élt.
0: And I had a checkbook, but not much in it.
1: Hát volt csekkönyvem, de nem volt túl sok fedezet rajta.
0: But I calculated that I had enough gas to get me to Phoenix, Arizona and back again.
1: De azt kiszámoltam, hogy az Arizona állambeli Phoenixbe el tudok jutni a benzinemmel, és haza is tudok onnan jönni.
0: I was, as many young people, driving a very old car.
1: Mint nagyon sok más fiatal ember, én is nagyon öreg autót vezettem akkor.
0: Getting terrible gas mileage.
1: Nagyon-nagyon rossz fogyasztással.
0: And it took me about 5 tanks of gas to get to my destination.
1: Körülbelül 5-ször kellett tankolnom, míg odaértem, ahova akartam menni.
0: Just before I got there, I took a detour up the mountains on some gravel roads.
1: Mielőtt odaértem volna a célomhoz, egy kicsit bementem a hegyek közé, és ott ilyen hegyi utakon autókáztam.
0: And when I came back down to get gas,
1: és amikor lementem újra a főútvonalhoz, hogy tankoljak,
0: the gas attendant looked at my front tires and he says, "You got steel, your steel belts are showing. Your steel belts are showing. Your tires need to be replaced."
1: És az a lényeg, hogy amikor beálltam ugye a benzinkúthoz, akkor azt mondta a benzinkutas, hogy ki kell cserélni a gumimat.
0: I didn't know what to do. I had no one to call.
1: Felnével ugye az valami baj van, nem tudtam mit csináljak, nem tudtam kit hívjak fel.
0: I bought the tires.
1: Megvettem a gumit.
0: Wrote a check.
1: Kitöltöttem a csekket az áráról.
0: Effectively emptied my bank account.
1: Nagyon hatékonyan kiürítettem a bankszámlámat.
0: And then drove on to the wedding.
1: Aztán mentem tovább a menyegzőre.
0: It was a wonderful wedding.
1: Csodálatos volt az esküvő.
0: But then, as you can imagine, there's a problem.
1: És ahogy el tudjátok már előre képzelni, hát akadt egy probléma.
0: I've got to drive 15 hours back home.
1: 15 órán keresztül hazafelé is vezetnem kellett az autót.
0: I had my young brother with me who had just become a believer.
1: Volt velem egy fiatal tesó, aki éppen nem régiben tért meg.
0: And I can remember praying and asking God, what do I do?
1: Emlékszem, hogy imádkoztam, hogy Istenem, most akkor mit csináljak?
0: And I didn't hear a voice.
1: Nem hallottam hangot.
0: Nothing in my conscience.
1: Semmi a tudatomban nem
0: but
1: történt.
0: I just knew that I knew that I knew that I was to trust him and just trust him.
1: De egyszerűen csak tudván tudtam, egyszerűen biztos voltam benne, hogy egyszerűen csak bíznom kell Istenben, és bíznom kell Istenben.
0: I had no idea at the time that this impression was in fact a rhema word from God.
1: Akkoriban fogalmam nem volt arról, hogy ez a benyomás bennem, ez Istennek a rémája.
0: And it produced faith.
1: És ettől hitem lett.
0: Unexplainable faith.
1: Megmagyarázhatatlan hitem.
0: My brother said, what are we going to do? I said, just don't worry about it. Just trust God. Trust me.
1: Egyszerűen nem tudtam, hogy mit csináljak, egyszerűen éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy bízzál bennem. Nem baj, ha nem tudod, hogy mit csinálj a helyzetben.
0: So we started our drive back.
1: Úgyhogy elindultunk hazafele autóval.
0: Enough gas to fill up the gas tank once.
1: Egyszer meg tudtuk tölteni a tankot.
0: And we started driving.
1: Aztán elindultunk.
0: And after 2 and 3 hours.
1: Két-három óra elteltével.
0: The gas gauge needle didn't move even a little bit.
1: Még mindig ugyanolyan teli tankot jelzett a mutató, mint mikor elindultunk.
0: It stayed on the full.
1: Teljesen ott maradt a teli jelzésnél.
0: We drove 8 hours and 9 hours and 10 hours.
1: 8 órányit, 9 órát, 10 órát vezettünk.
0: And the gas gauge didn't move.
1: És nem mozdult meg a benzin jelző.
0: And I'm thinking to myself, God is good.
1: Arra gondoltam, hú, Isten jó.
0: This faith stuff really works.
1: Ez a hit dolog, ez tényleg működik.
0: And so, as we get a little bit closer after almost 15 hours of driving,
1: és amikor már közelebb voltunk odahazához, majdnem 15 órát
0: mentünk már. The gas gauge started to normally return back to normally.
1: Elkezdett a benzin mutató a normális tempóban a fogyás felé hajlani.
0: And I got home with about a quarter of a tank.
1: És körülbelül negyed tankkal értem haza.
0: Which reminds me of when Jesus fed the 5,000.
1: Erről az jut az eszembe, amikor Jézus megvendégelte az 5000-et.
0: He made sure there was at least 12 baskets of overflow left over.
1: Ott is tudjátok, hogy még egy csomó kosárral összeszedtek maradékot, csomó ennivaló maradt.
0: I said, this Christian stuff is great.
1: Hát, ez a kereszténység tényleg nagyon jó dolog.
0: And a week later, or maybe 2 weeks later,
1: egy héttel vagy két héttel később,
0: I was already scheduled to go to a conference in Louisiana, which was about as far in the opposite direction.
1: Már be volt tervezve számomra, hogy Louisianába fogok menni egy konferenciára, ami körülbelül ugyanolyan távolságra volt, mint az esküvő, csak a másik irányba.
0: One of my good friends, faith man of God, came from New Mexico to Texas to pick me up.
1: New Mexicoból Texasba eljött egy nagyon jó barátom, aki a hitemberi volt, és hogy majd ővele autózok.
0: And of course I can hardly wait to tell my testimony.
1: Természetesen már alig vártam, hogy elmondjam neki a bizonyságtételemet.
0: So we both climb into the car and we say, okay, now let's pray before we go anywhere.
1: És akkor beszálltunk az autóba, és akkor imádkozunk, mielőtt elindulunk. Elkezdtünk imádkozni.
0: He's praying and I'm praying.
1: Ő is imádkozott, én is imádkoztam.
0: And I said, let's pray for the gas mileage.
1: És akkor azt mondtam, hogy imádkozzunk a fogyasztásért.
0: We prayed, God, just miraculously move so that we, same miracle, we just want to see it again.
1: És imádkoztunk, hogy Uram, kérünk, hogy mozdulj meg, hogy lássuk ugyanazt a csodát újra, amit már láttunk.
0: Subconsciously I'm thinking myself, I'm never going to spend another dollar on gas again.
1: És ott valahol a tudatom hátuljában az a gondolat bujócskázott, hogy életemben soha többé nem fog egy fillért se benzinre költeni. Mert a hit elég.
0: I'll just name it and claim it.
1: Meg csak nevezem a dolgot és igényelem magam számára.
0: I'll quote scriptures left and right. I'll
1: call
0: down.
1: És jobbról balra idéztem bibliai verseket.
0: Well, we started driving.
1: Tehát elindultunk.
0: And almost immediately the gas gauge started doing what it would normally do on any given day.
1: Majdnem azonnal elindult a gáztank mutató a teli irányból lefelé, ahogy ezt általában tenni szokták.
0: You Hungarians are smart. I can see you already know where I'm going with this story.
1: Nagyon okosak vagytok ti magyarok, szerintem ti már tudjátok, hogy folytatódik a történet.
0: But I figured, you know, God doesn't do the same thing twice.
1: Tehát Isten nem teszi meg ugyanazt kétszer.
0: And I don't care if the gas needle says empty or full. That's got nothing to do.
1: Istennek egyébként teljesen mindegy, hogy mit mutat a mutató, hogy tele vagy üres.
0: Because I don't look at the things which are seen, I look at the things which are not seen.
1: Én nem arra nézek, amit látok, hanem arra, amit nem látok. Tehát engem nem érdekel,
0: well,
1: hogy lefele
0: megy. I will never forget the experience.
1: Soha nem fogom elfelejteni ezt az átélést.
0: As the gas gauge was getting down pretty low.
1: Mert ahogy már elég kevés benzint mutatott az a mutató.
0: We passed probably the last major gas station that we were going to see for a very long time.
1: Valószínűleg elhajtottunk az utolsó benzinkút mellett, ami után nagyon messzire következett a másik.
0: And we were now driving in the middle of the night in the very very heart of southern Texas. In July.
1: Július volt, Dél-Texasban voltunk, egy órányit vezettünk, még körülbelül ott voltunk az éjszaka közepén.
0: Only the devil knows how hot that is.
1: Csak az ördög tudja, hogy ilyenkor milyen forróság van ott.
0: And we drive until we are in the middle of absolutely nowhere.
1: Addig mentünk az autóval, amíg már tényleg az abszolút semmi közepén voltunk.
0: And as you can imagine,
1: tehát ahogy elképzelhetitek, ez történt az autóval.
0: We began to earnestly get upset about this because this is an attack of the devil.
1: És aztán komolyan elkezdtünk mérgelődni, mert ez az ördögnek a támadása volt, szerintünk.
0: And so we take immediate offensive action.
1: Úgy azonnal ellentámadásba mentünk át.
0: And we start to pray.
1: Elkezdtünk imádkozni.
0: And we bind the devil.
1: Bekötöztük az ördögöt.
0: And we rebuke everything we could think of rebuking.
1: Megdorgáltuk mindent, amit eszünkbe jutott, hogy meg lehet dorgálni.
0: And after about an hour of this, you know, it's just not working.
1: Körülbelül egy órányi imádkozás után ilyen módon,
0: said,
1: meg mindig nem indult be az autó.
0: So then we said, okay, now we're going to really take this battle to the enemy.
1: Arra gondoltam, na most aztán tényleg ezt a csatát végigviszem az ellenséggel, kiütöm őt.
0: How did Jesus take the fight to the enemy? He spoke this word. He quoted the scriptures at the enemy.
1: Hát hiszen Jézus hogyan győzte le az ördögöt? Hát idézte neki a Bibliát, ugye?
0: And so we did.
1: Ezt tettük mi is.
0: We started quoting scriptures.
1: Elkezdtük idézni az ige verseket.
0: We started thundering commands.
1: Elkezdtünk ilyen mennydörgő parancsokat osztogatni.
0: Ask anything in my name and I shall give it unto you.
1: Kérjetek bármit az én nevemben és megadom nektek.
0: We quoted Genesis, we quoted Revelation, we quoted chapters that don't even exist.
1: Idéztünk az Egymózesből, idéztünk a Jelenésekből, és idéztünk olyan fejezetekből, amik nincsenek is benne a Bibliában.
0: It was like first Darko, the second chapter, third verse or something, I don't know.
1: Például az egy Darko, kettő, három, azt mondják.
0: So finally, this is how serious I wanted to make this point, is that I said, we will sit on the side of this road for the next 7 days. This was a 7-day conference. And we will stay right here for 7 days. We're not going to give the victory to the devil.
1: És tehát ez nagyon komolyan akarom, hogy most ez lehessen nálatok ez, amit most elmondok, hogy azt mondtam mindezeknek a végén, hogy most kiülünk, kiszállunk az autóból, leülünk itt az út szélén, és 7 napig ott itt fogunk ülni. Ez egy 7 napos konferencia volt, és nem adjuk oda a győzelmet az ördögnek.
0: Yeah, but we were not in Virginia, we were in southern Texas in July.
1: Tehát ez ugye ez nem valami kellemes hely volt, ez Dél-Texas volt júliusban.
0: And we weakened very quickly.
1: Nagyon gyorsan legyengültünk.
0: So finally we gave up and said one of us has to go back.
1: Végül is előbb-utóbb fel kellett adnunk, és eldöntöttük, hogy visszamegyünk.
0: And we had not seen a single car pass either way for several hours.
1: Tehát, hogy lestoppolunk valakit, vagy valami, és több órán keresztül egyik irányba se láttunk egy autót se elhaladni.
0: And the mosquitoes outside were like this big.
1: Körülbelül ekkorák voltak a szúnyogok ott az autón kívül.
0: I swore they were birds. They weren't birds, they were mosquitoes.
1: Tehát olyanok voltak, mint kisebb madarak, pedig nem madarak voltak, hanem szúnyogok.
0: And fortunately, we drew lots, and I didn't get picked to go. My friend did, so he gets out of the car. My friend gets out to go to hitchhike back.
1: Szerencsére nem én, hanem a barátom volt az, aki kiszállt az autóból, hogy leincsen valakit.
0: And a second he got out of the car, closed the door, stuck a, you know, he stuck his finger out, closed the door, there a light on the horizon came, a car.
1: És akkor kiszállt ebben is az autóból, tehát, és akkor egyszer csak megjelent a láthatáron egy autó.
0: And that car happened to be a Christian, picked him up, took him to get gas and brought him back.
1: Ez szerencsére egy keresztény volt, aki ebben az autóban jött, elvitte a barátomat a benzinkúthoz, vettek benzint, visszahozta.
0: And as a result, I was by myself in the front cabin.
1: Tehát ugye ott ültem az autóban elől, és egyedül voltam.
0: And I had come to my first major crisis of faith.
1: És ekkor eljutottam az első igazi nagy hitválságomhoz.
0: You see, I wasn't looking to play religious games. I wasn't a Christian growing up. I became a Christian.
1: Tehát én nem akartam vallásos játékokat játszani, én nem keresztényként nőttem fel, én úgy tértem meg felnőttként.
0: And I had a serious conversation with God.
1: És egy nagyon komoly beszélgetésem volt Istennel.
0: If this is not your word,
1: hogyha ez a Biblia nem a te beszéded,
0: if this doesn't work,
1: ha ez nem működik,
0: I'm going to throw it out the window and I'm going back to the world.
1: Akkor kidobom az ablakon és visszamegyek a világba.
0: Because I'm not into playing this religious game.
1: Mert én nem akarok ilyen vallásos játékokat játszani.
0: Either this is real or it's not.
1: Ez vagy valóság, vagy nem.
0: Because I'd already forgotten what happened the week before. Okay, I'd already forgotten that.
1: Mert ugye már elfelejtettem, hogy mi történt az előző héten.
0: And I experienced my first, that I can remember, my first Réma word.
1: És akkor hallottam meg az első rémát Istentől, legalábbis olyan rémát, amire emlékszem, hogy az volt.
0: And God's Spirit spoke it to my spirit, to my conscience.
1: Isten szelleme szólt az én szellememhez, a lelkiismeretemhez.
0: And I'll never forget what he said.
1: És soha nem fogom elfelejteni, mit mondott.
0: The Holy Spirit spoke to me and says, I will not let you use my word to feed your flesh.
1: Azt mondta a Szent Szellem, hogy nem fogom engedni, hogy az én beszédemet arra használd, hogy a testedet tápláld.
0: When God speaks a rhema word to you, it's usually a word or usually a short sentence.
1: Amikor Isten egy rémát mond, az általában vagy egy szó, vagy egy rövid mondat.
0: But when you hear it, you can write a book on what that means.
1: De hogyha meghallod ezt a mondatot, akkor egy egész könyvet tudsz írni arról, hogy mit jelent.
0: 32 years later, I'm still writing chapters on what that means.
1: 32 évvel később még most is fejezeteket írok arról, hogy ez mit jelent.
0: And I cried out in deep agony because I was so grieved that I grieved him.
1: És mély gyötrelemmel zokogtam ott, mert annyira megszomorított az, hogy megszomorítottam őt.
0: And it was a revelation. God says, basically, I'm not your genie. I'm not your genie. You know what a genie is?
1: Nem vagyok a gened. Aha. Tehát, hogy Isten azt mondta alapvetően, hogy én nem a te gened vagyok.
0: I'd experienced just a little bit of God's miraculous power.
1: Megtapasztaltam nagyon picit Isten csodatevő erejéből.
0: And I immediately thought, hey, this is all about me.
1: És hirtelen már azt gondoltam, hogy az egész élet rólam
0: szól. I just got to rub the genie bottle and the genie will come out and just give me what I want.
1: Azt gondoltam, hogy a csodalámpát majd megdörgölöm kicsit, kijön belőle a genie, és akkor megint kívánhatok valamit.
0: And that night the Lord gave me an interesting, an important lesson.
1: És akkor az Úr egy nagyon fontos leckét adott nekem.
0: Basically, I'm your God, not your genie.
1: Alapvetően én az Istened vagyok, nem pedig a zsined.
0: You're here to obey me. I'm not here to obey you.
1: Tehát te vagy itt azért, hogy nekem engedelmeskedj, és nem fordítva.
0: That was an important lesson on Rhema word.
1: Ez egy nagyon fontos lecke volt nekem a Rémáról és a Logoszról.
0: It was an important word on the dangers of presumption.
1: Egy nagyon fontos lecke volt a feltételezés veszélyeiről.
0: Because if you were watching what was happening for all those hours, you thought that was great faith.
1: Mert hogyha végignézte volna valaki, hogy mi azokban az órákban mit csináltunk ott az autóban, azt mondták volna, hogy nagy hitünk van.
0: Right? We're believing.
1: Hiszen hiszünk.
0: We're confessing.
1: Megvalljuk.
0: We're acting.
1: Annak alapján cselekszünk.
0: Boy, it looks like faith to me.
1: Hát ez nekem úgy tűnik, mint a hit.
0: But it wasn't following in obedience a rhema word.
1: De ez nem az volt, hogy engedelmesen követtünk egy rémát.
0: It was flesh.
1: Hanem ez a testünk volt.
0: No matter what it looked like, it was at the end of the day flesh.
1: Teljesen mindegy volt, hogy minek nézett ki. A végső elszámolásnál kiderült, hogy ez csak
0: test. God does not want to feed, he wants to crucify.
1: És Isten nem táplálni akarja a testet, hanem megfeszíteni.
0: So that we can more effectively hear him and obey him.
1: Hogy utána hatékonyabban tudjuk őt hallani és neki engedelmeskedni.
0: Amen? Amen. So that's our introduction.
1: Tehát ez volt a bevezetés.
0: I think you have a feel now where we're going to go through the course of this weekend.
1: Tehát, hogy most már látjátok, hogy ezen a hétvégén milyen irányban fogunk haladni.
0: We are created in God's image.
1: Tehát Isten a maga képére teremtett minket.
0: We are a spirit.
1: Szellem vagyunk.
0: We live in a body.
1: Testben élünk.
0: We have a soul.
1: Van lelkünk.
0: A mind.
1: És elménk.
0: We need to be able to discern the difference between the voice of our feelings.
1: Képesnek kell lennünk arra, hogy megkülönböztessük az érzéseink hangját.
0: The voice of our intellect.
1: Az értelmünk hangját.
0: And the voice of our conscience.
1: A lelkiismeretünk hangját.
0: And we need to understand first and foremost the two most important of God's guidance satellites.
1: És mindenekelőtt meg kell értenünk Istennek a két legnagyobb és legfontosabb irányító műholdját.
0: The first is his logos, his map.
1: Az első az ő logosza, az ő térképe.
0: Learn to read the map well.
1: Tanuljátok meg jól olvasni a térképet.
0: Know the map inside and outside, backwards and forwards.
1: Ismerjétek a térképnek az elejét, a hátulját, jobbról balra és balról jobbra.
0: Secondly, he has given us a guide.
1: Másodszor ő adott nekünk egy vezetőt.
0: Who takes us literally and walks us through the specific situations in life.
1: Aki szó szerint kézen fog minket és végigvezet minket az életünk konkrét részleteiben.
0: Even the perilous, dangerous ones, he's able to lead us very successfully through.
1: Nagyon sikeresen végig tud minket vezetni még a veszélyes helyzeteken is.
0: Generally, we live by the logos of God.
1: Általános értelemben Isten logosza szerint élünk.
0: Say that with me.
1: Mondjátok velem.
0: Generally we live by the logos of God.
1: Általánosságban Isten logosza szerint élünk.
0: Specifically we live by the rhema of God.
1: Konkrétumokban Isten rémája szerint élünk. Konkrétumokban Isten rémája szerint élünk.
0: But to live by the Réma of God, we must understand how we receive a Réma word.
1: De ahhoz, hogy a Réma szerint éljünk, ahhoz meg kell tudnunk, hogyan kaphatunk Rémákat Istentől.
0: And that is what I will cover in my session, in my next session.
1: És erről fogok beszélni az én következő tanításomban.
0: Let's stand to your feet.
1: Álljunk fel.
0: I think it's time for a break.
1: Itt az ideje egy szünetnek, azt hiszem.
0: And now let's pray. As the seed has been sown, but the devil doesn't come and snatch the logos of God from your heart.
1: Imádkozom, hogy ahogy most elhangzottak, leestek ezek a magok, és az ördög ne tudja ellopni Istennek a logoszát a szívetekből.
0: Father, we just thank you for your goodness.
1: Atyám, köszönjük a te jóságodat.
0: We thank you that it is your desire to lead us and guide us.
1: Köszönjük, hogy te kívánsz, akarsz minket vezetni, irányítani.
0: It is your delight for your children to hear and obey.
1: Te gyönyörködsz abban, amikor a gyermekeid hallanak téged és engedelmeskednek neked.
0: And we want to be just such children.
1: És mi ilyen gyerekek akarunk lenni.
0: Now, Lord, take all that's been shared by the Spirit of Truth and make it alive in us.
1: Uram, most mindazt, ami elhangzott, itt vedd a kezedbe, és az igazság szelleme által építsd be a szívünkbe ezeket.
0: That which is not of you, throw out.
1: Ami nem tőled volt, az dobd ki.
0: That which is of you, burn it deep into our hearts by revelation.
1: És ami tőled volt, azt kijelentés által égesd be a szívünkbe.
0: We ask it in the mighty name of our Lord Jesus.
1: És ezt a mi Úrunk Jézus hatalmas nevében kérjük.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat első része, amelyben Darko Kreinert hallhattuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: Áldott legyen az Úr.
4: Yeah. We've got tonight. We have tomorrow.
3: Tehát van itt ez a ma este, meg van a holnapi nap.
4: And we have Sunday.
3: És van vasárnap is.
4: And what I want to do tonight is I want to set the stage.
3: És ma este szeretném előkészíteni a terepet a továbbiakhoz.
4: And I want just to say this now that we will have a time when we will particularly pray for the any sick people. We will pray over cloths and handkerchiefs so that miracles can take place here and can be taken out all over the place.
3: És már most szeretném előre elmondani, hogy lesz külön egy olyan alkalom, amikor fogunk imádkozni a betegekért, és fogunk keszkenőkért imádkozni, úgyhogy csodák történhessenek itt, illetve az innen elvitt kendőkön keresztül mással az emberekkel.
4: Well, I don't feel it's right to be doing it after every meeting.
3: De azt gondolom, hogy nem lenne ezt helyes minden alkalom után megtenni.
4: And there are two reasons for that.
3: És ennek két oka van.
4: One is that I don't want to keep distracting from the word.
3: Az egyik az, hogy nem akarom a figyelmeteket elvonni Isten szavától.
4: And secondly, as we teach, we're going to build to a point where the faith and the power of God will be just right for him to flow in and do something fantastic.
3: Másodszor pedig olyan módon fogjuk felépíteni a tanítást, hogy eljön majd az a pont, amikor már olyan szinten lesz a hitetek, hogy Istennek az ereje szabadon tud majd áradni.
4: Now I haven't discussed this with anybody else, but I would say the first time we will do it will be tomorrow night.
3: Nem beszéltem ezt még meg senkivel, de azt gondolom, hogy holnap este lesz az első ilyen imádkozás.
4: Or we might postpone it till Sunday or do it Saturday and Sunday, but just relax and say, well, we're going to have a time of powerful praying and see wonderful things happen, but it's not going to be tonight and it's not going to be during the day on Saturday.
3: Vagy elhalaszthatjuk vasárnapra, vagy csinálhatjuk szombaton is, meg vasárnap is, ez majd kiderül, úgyhogy lazítsatok, de nyugodjatok abban a tudásban, hogy eljön fog jönni az a pillanat, amikor valóban Isten ereje majd áradhat, és csodák történhetnek.
4: Is that okay, you understand?
3: Értitek, ugye, és rendben van ez nektek így,
4: obviously, igen? Any emergency, we will always respond to an emergency.
3: Természetesen mindig azonnal reagálunk, ha vészhelyzet van.
4: If France suddenly drops dead, we will not wait till Sunday night.
3: Tehát, hogyha mondjuk France hirtelen holtan esne össze, akkor nem fogunk vasárnap estig várni azzal, hogy imádkozzunk érte.
4: We will raise him up immediately.
3: Hanem azonnal fogjuk föltámasztani.
4: Amen. Now, I believe God's got a very definite purpose.
3: Hiszem, hogy Istennek egy nagyon határozott célja van.
4: And I think the purpose was expressed in, I think the last song we sang, that I think, I forget the exact words, but they were something like, I've got a dream, I've got a longing for this nation.
3: És azt gondolom, hogy az utolsó énekben énekeltünk olyat, ami kifejezi ezt, nem emlékszem pontosan már ennek a szavaira, de az volt a lényeg, hogy van egy álmom, és van ezzel a nemzettel kapcsolatban egy vágyam.
4: And I believe God wants to set the scene for something amazing to happen in Hungary.
3: És hiszem, hogy Isten arra akarja terepet előkészíteni, hogy valami elképesztő dolog történjen Magyarországon.
4: But our God is a God that works to certain times.
3: De ami Istenünk olyan Isten, aki bizonyos időzítések szerint dolgozik.
4: And certain things have to take place in preparation for that moment when God decides to move.
3: És bizonyos dolgoknak elő kell készíteniük azt a pillanatot, amikor Isten úgy dönt, hogy megmozdul.
4: So I want to look at some scriptures which set the scene and teach us how to be ready for that day.
3: Tehát szeretnék olyan bibliai helyeket tanítani és azokról magyarázni, amelyek leírják, hogy hogyan kell előkészítenünk a szívünket és a helyzetet arra, hogy ilyesmik történjenek.
4: And there was a time when God suddenly broke through in Europe.
3: Volt egy olyan pillanat, amikor Isten hirtelen áttört Európában.
4: And he's going to do it in a much more powerful way this time than he did last time.
3: És most sokkal erőteljesebben fogja ezt megtenni, mint ahogy legutóbb tette.
4: But we've got to learn the lessons in order that we are ready for that day.
3: De meg kell tanulnunk a leckéket azért, hogy készen álljunk arra a napra.
4: So tonight I want to just set the scene on how God is going to reach the multitude.
3: Tehát szeretném ma este arról felfesteni a képet, hogy Isten hogyan éri el a sokasságot.
4: And I want us to turn to John chapter 12.
3: Tehát szeretném, hogyha a János 12-höz lapoznánk.
4: And one of the first things I want to underline is that God often works to the very day. He often works to one particular day.
3: És szeretném először azt leszögezni, hogy Isten néha egy adott napra vonatkozóan dolgozik.
4: For example, the children of Israel were, is there a problem there? Just get it. Okay. The children of Israel were in captivity, the Bible says, for 430 years.
3: Például Izrael gyermekei 430 évig voltak fogságban, ahogy ezt a Biblia mondja.
4: And then God decides he's going to set them free.
3: És aztán Isten úgy döntött, hogy megszabadítja őket.
4: And we're told in Exodus 12, for example, that it was 430 years to the very day.
3: És azt olvassuk például a 2 Mózes 12-ben, hogy 430 év telt el addig a napig.
4: And on that day he suddenly told the children of Israel, take a lamb, a Passover lamb, one for each family, and kill it.
3: És azon az adott napon mondta Izrael gyermekeinek Isten azt, hogy fogják a húsvéti bárányt a családjainként, és öljék meg.
4: Smear the blood on the doorpost of your house.
3: És a házaknak az ajtófélfájára kenjék fel a bárány vérét.
4: And then cook, roast the lamb.
3: Aztán süssék meg a bárányt.
4: And eat it till not a little bit is left. Eat the whole thing.
3: És egyék meg az egészet, ne hagyjanak belőle semmit.
4: Put on your clothes and get ready because you are immediately going to start on a journey.
3: De mindezt tegyék teljesen felöltözve, mert utána azonnal elindulnak egy utazásra.
4: You can't even wait till the morning.
3: Reggelig sem várhattak.
4: Now after 430 years, what does a few hours matter one way or the other?
3: Végül is 430 év után már mit számított volna az a néhány óra?
4: But when God says now, he means now.
3: De amikor Isten azt mondja, hogy most, akkor ő úgy gondolja, hogy most.
4: That's one lesson you have to learn.
3: Ez az egyik lecke, amit meg kell tanulnod.
4: And they had to eat it dressed and ready to move out on a journey.
3: Tehát felöltözve és útra teljesen felkészülve kellett megenniük a bárányt.
4: And the night that happened, everything changed for God's people.
3: És azon az éjszakán, amikor ez megtörtént, minden megváltozott Isten népe számára.
4: They'd been slaves for centuries. No one remembered living any other kind of life.
3: Évszázadokon át voltak rabszolgák. Egyikük sem emlékezett másféle életmódra.
4: They had no dignity, no self-respect. It had long since been trodden by the feet of the Egyptians.
3: Nem volt bennük nagy önértékelés, nem volt méltóságérzetük, mert már nagyon régen az egyiptomiak tapostak rajtuk.
4: They lived in poverty.
3: Szegényen éltek.
4: There was no purpose to their life.
3: Nem volt az életüknek célja.
4: It was the same weary grind until the day they died.
3: És ez mindig ugyanaz a taposó malom volt a haláluk napjáig.
4: God had given tremendous promises through Abraham, but centuries had gone by and they had not been fulfilled.
3: Isten óriási ígéreteket adott Ábrahámnak, de teltek az évszázadok és nem történt semmi.
4: And suddenly it was time for everything to change.
3: És hirtelen eljött a pillanat arra, hogy minden megváltozzon.
4: If you imagine this happened on Wednesday. Imagine
3: mondjuk,
4: it happened on Wednesday.
3: Igen, tehát képzeljük el, hogy ez szerdán történt.
4: On Tuesday they were living in the conditions I've just described.
3: Kedden még olyan állapotban éltek, amit éppen lefestettem az előbb.
4: And then the lamb is slain.
3: Aztán megölték a bárányt.
4: And suddenly that same company of people.
3: És hirtelen ugyanaz a tömegember.
4: The Lord now immediately calls them his army.
3: Ezután az Úr azonnal már a hadseregének hívja őket.
4: They become organized under Moses' leadership to move together under his leadership.
3: Mózes vezeti őket és teljesen megszervezi őket és Mózes vezetése alatt elindulnak.
4: The gold, much gold and silver is given to them by the Egyptians.
3: Az egyiptomok sok aranyat és ezüstöt adnak nekik.
4: And they're now on their way at last to coming to their inheritance.
3: És végül ennek az útnak a végén el kell, hogy jussanak az örökségükig.
4: So suddenly overnight.
3: Tehát hirtelen egyik napról a másikra
4: they change into a totally different people,
3: egy egészen más néppé változnak,
4: who have status, who have purpose,
3: akiknek van egy helyzetük a társadalomban, a világban,
4: who are now being quickly organized into a powerful fighting force,
3: akik hirtelen meglettek szervezve erőteljes hadsereggé, akiknek céljuk van,
4: they're suddenly economically rich, they have all the gold and silver that they need,
3: hirtelen már gazdaságilag is gazdagok, mert minden arany és ezüst a rendelkezésükre áll, ami kell,
4: and the thing that has been their dream for hundreds of years, it's only 11 days away,
3: és már csak 11 napnyira vannak attól, amit ígértek nekik évszázadokkal korábban.
4: Because that's what the Bible says.
3: Mert a Biblia ezt mondja.
4: If they had been ready to respond to what took place that night.
3: Hogyha készen álltak volna arra, ami azon az éjszakán történt.
4: And ready to actually become the army of the Lord.
3: És készek lettek volna valóban az Úr hadseregévé válni.
4: They could have been in the promised land 11 days later.
3: Akkor 11 nappal később már az ígéret földjén lehettek volna.
4: That's what it would take for the direct journey.
3: Hogyha a közvetlen útvonalon mentek volna.
4: But they wouldn't believe what God had said.
3: De nem tudták, nem akarták elhinni, amit Isten mondott.
4: They weren't even convinced by the amazing miracles which he showed them.
3: Még a megdöbbentő csodák sem győzték meg őket, amiket Isten mutatott előttük.
4: They said it's impossible.
3: Azt mondták, ez lehetetlen.
4: We don't want to fight.
3: Nem akarunk harcolni.
4: And they went round and round in circles in the wilderness for 40 years and then died there.
3: És 40 éven keresztül körbe-körbe járkáltak a pusztában, és ott is haltak meg.
4: Now much of Christianity has been living in meaningless circles. We just have the same meetings week after week after week. We're not going anywhere.
3: A kereszténység is ilyen értelmetlen, nagy része is ilyen értelmetlen körökben él. Hétről hétre ugyanazokat az alkalmakat járjuk be, és azokon veszünk részt, és nem történik semmi.
4: We're also told something else in the letter to Peter.
3: Tehát a Péternek írt levélben valami mást olvasunk.
4: That Jesus Christ
3: hogy Jézus Krisztus
4: was foreordained to be the Lamb of God.
3: Tehát Jézus Krisztus már előre elrendelte Isten, hogy Isten báránya legyen.
4: And to give his life as a perfect sacrifice for sin.
3: És hogy odaadja az életét a bűnért való tökéletes áldozatként.
4: We're told this was planned by God before the foundation of the world.
3: Azt olvassuk, hogy Isten ezt már a világ alapjának felvetetése előtt eltervezte.
4: So before God created the earth,
3: tehát mielőtt Isten megteremtette a földet,
4: he had already decided,
3: már eldöntötte,
4: that in the year of AD 28, most probably,
3: hogy Krisztus után olyan 28 körül valószínűleg,
4: on the 14th day of Nisan, according to the Jewish calendar,
3: Nisan hónap 14. napján a zsidó naptár szerint,
4: Jesus was going to be crucified,
3: Jézust keresztre fogják feszíteni,
4: and he was going to be the perfect lamb that takes away the sin of the whole world and the whole of Adam's race from the beginning to the end of time.
3: És ő lesz a tökéletes bárány, aki feláldoznak, aki elveszi az egész emberiségnek és az egész világnak a bűnnek, a bűnét Ádám fajának, a bűnét a múlttól a jövőig bármikor.
4: So God planned it to the very day.
3: Tehát Isten ezt napra készen tervezte meg.
4: Before the world was formed.
3: Mielőtt a világot megteremtette volna.
4: And I want you to get a grasp of the absolute sovereignty of God to do what he wants to do whenever he chooses to do it.
3: Szeretném, hogyha ráéreznétek arra, hogy Isten mennyire szuverén, hogy mindent pontosan akkor tehet meg, amikor eldöntötte, hogy meg fogja tenni.
4: And nothing can stop him.
3: És semmi nem akadályozhatja meg ebben.
4: And all the activity of the devil only serves him. He makes it serve him.
3: És az ördög minden tevékenység csak őt szolgálja, mert ő ezt így intézi el.
4: So here as we come to the life of Jesus,
3: tehát így, ahogy Jézus életéhez jövünk,
4: he began his ministry at Passover,
3: ő húsvétkor kezdte a szolgálatát,
4: and it continued for 3 years.
3: És 3 évig szolgált.
4: Now he's coming to the third Passover,
3: most már a harmadik húsvét jön a szolgálata alatt,
4: and this is the time that Father and Son have agreed together is when he's going to give his life to pay for the sin of the world.
3: És ez az az időpont, amiben már az Atya és a Fiú megegyeztek, hogy ekkor fogja az életét odaadni a világ bűneiért.
4: And at that moment, Jesus deliberately does something.
3: És ebben a pillanatban Jézus szándékosan tesz valamit.
4: He allows his great friend Lazarus to die.
3: Megengedi, hogy a nagyon jó barátja Lázár meghaljon.
4: Even though he gets the news about it, he deliberately waits 4 days before coming to him.
3: És noha megkapja erről a dologról a hírt, szándékosan vár 4 napig, mielőtt elmegy Lázár sírjához.
4: He spent at least some of the time in prayer.
3: Ennek az időnek legalább egy részét imában töltötte.
4: He knows the Father has empowered him to raise him from the dead before he even gets to the tomb.
3: Jézus tudja, hogy az Atya erőt adott neki ahhoz, hogy feltámasztja Lázárt, mielőtt még a sírhoz ért volna.
4: But he waits 4 days.
3: De vár 4 napot.
4: And there's great purpose in these deliberate acts of delay as well as the deliberate acts of action.
3: És nagyon komoly szándék rejlik a késlekedés napjaiban is, és magukban a cselekedeteiben is.
4: And he knew this was going to do several things.
3: Jézus tudta, hogy ennek a cselekvés sorozatnak különböző eredményei lesznek.
4: It was going to destroy the power of the devil over death, and he was going to demonstrate that he had that power.
3: Egyrészt Jézus be fogja mutatni, hogy a halál ereje fölött is diadalmaskodik.
4: And secondly, it was going to make the devil so angry and afraid that he was going to act impulsively to serve the purpose of God.
3: Másodszor pedig az ördög egyrészt annyira megijed majd ettől, illetve annyira megharagszik ettől, hogy olyan dolgokat fog tenni, amivel Isten céljait szolgálja.
4: So he goes to the tomb.
3: Tehát oda megy Jézus a sírhoz.
4: Raises Lazarus from the dead.
3: Feltámasztja Lázárt a halálból.
4: And that sets the devil on collision course. I've got to stop this man before he destroys my whole kingdom.
3: És ettől kényszerpályára teszi az ördögöt, aki azt mondja, hogy tennem kell valamit, hogy elpusztítsam ezt az ember, mielőtt az egész birodalmamat tönkreteszi.
4: He forces the devil to act.
3: Tehát cselekvésre kényszeríti az ördögöt.
4: And plan to kill him.
3: Hogy ő megtervezzék, hogy megölik.
4: Please see this. Jesus is not the victim of the circumstances. He is the creator of those circumstances.
3: Tehát látnotok kell, hogy Jézus nem a körülmények áldozata volt, hanem ő hozta így össze a körülményeket.
4: He and the Father had already planned before the world was created the particular day that he was going to die.
3: Ő meg az Atya már a világ megteremtése előtt eltervezték, hogy pontosan melyik napon fog meghalni.
4: And he makes all circumstances serve his purpose to the very day that he and the Father had predetermined. Hallelujah.
3: És úgy alakítja az összes körülményt, hogy azt a célt szolgálják, hogy azon az adott napon, amikor ő az atyával ezt eltervezte, ez meg tudjon történni.
4: Now get a feel of this amazing God.
3: Tehát érezzetek rá, hogy milyen megdöbbentő Istenünk van.
4: And stop fussing about the little things that the devil does.
3: És ne vaszakoljatok azokon a kis dolgokon, tiprógyatok, amiket az ördög művel.
4: Just get your eyes off the devil. The power of this Almighty God.
3: És vegyétek le a szemeteket az ördögről, és nézzétek ennek a mindenható Istennek az erejét.
4: The Bible says that God makes even the wrath of the anger of men to serve him.
3: A Biblia azt mondja, hogy Isten még az emberek haragját is a szolgálatába állítja.
4: And that which does not serve him, he restrains it. That's what the Bible says.
3: És ami nem szolgálja az ő céljait, az pedig korlátozza, visszatartja. Ez van a Bibliában.
4: Into the hands of Jesus when he said, I'm going to get this guy killed.
3: Tehát olyan módon alakította Isten a körülményeket, hogy az ördög kezébe tette a kezdeményezés, hogy meg kell ölnöm ezt a fickót.
4: And Jesus comes riding into Jerusalem.
3: És Jézus bejön Jeruzsálembe, Szamárháton.
4: Knowing that this is the time for him to be crucified.
3: Tudván, hogy ez az az időpont, amikor őt meg fogják feszíteni.
4: What he told his disciples many times was now actually going to happen.
3: Most valóban meg fog az történni, amit korábban már többször elmondott a tanítványainak.
4: And he couldn't wait for it to happen because of what it was going to accomplish.
3: És már alig várta, hogy ez megtörténjen, mert tudta, hogy mi lesz az eredmény.
4: The other great sign of Lazarus was this.
3: A Lázár esetének a második nagy lényege az volt,
4: that many Jews were going to believe because of the sign of Lazarus.
3: Hogy a Lázár jele miatt nagyon sok zsidó fog hinni benne.
4: See what it says here.
3: Nézzük, mit mond itt.
4: Verse 9 of John 12.
3: A János 12-ben a 9. vers.
4: A great many Jews knew that he was there, and they came not only for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead.
3: A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és oda menjenek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
4: But the chief priests plotted to put Lazarus to death also.
3: A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék.
4: Because on account of him, many of the Jews went away and believed in Jesus.
3: Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatt mentek oda és hittek a Jézusban.
4: But they were so fearful of the religious oppression that they didn't dare show that they had come to believe in Jesus.
3: De az emberek annyira féltek a vallási elnyomástól, hogy nem merték kimutatni azt, hogy hisznek Jézusban.
4: Now, I want to equate these things to several things. I'm going to jump around a bit, so please excuse me.
3: Tehát egy kicsit most csapongok, de egy bizonyos dolgokra ki akarok lyukatni.
4: In the days of the Apostle Paul,
3: Pál apostol korában,
4: he rightly discerned that for the gospel to break into Europe, the city of Ephesus had to be taken.
3: Pál helyes módon ismerte azt fel, hogy ahhoz, hogy Európát meghódítsa az evangélium, ehhez először Efézus városát kell, hogy meghódítsa.
4: Because there was a great temple in the city of Ephesus.
3: Mert Efézusban volt egy nagy templom.
4: Where a great goddess Diana was worshipped.
3: Ahol egy nagy istennő Diana-t imádták.
4: And the demonic power that controlled that temple was the demonic power that ruled over the whole of the Roman Empire.
3: És az a démoni erő uralkodott az egész római birodalomban, amely ebben a bizonyos templomban uralkodott.
4: It had ruled over the Greek Empire before.
3: Korábban a görög birodalom fölött uralkodott.
4: And over the Egyptian Empire.
3: És az egyiptomi birodalom fölött.
4: And over the Babylonian Empire.
3: És a babiloni birodalom fölött.
4: And over the Persian-Median Empire.
3: És a Perzsa-Méd birodalom fölött.
4: It was a major demonic principality.
3: Ez egy nagyon jelentős démoni fejedelemség volt.
4: That was determined there was going to be no advance of the kingdom of God.
3: Amely úgy döntött, hogy nem engedi Isten királyságát terjedni.
4: And Paul rightly discerned that that was the center of it, and for that reason Ephesus had to be taken.
3: És Pál helyesen ismerte fel, hogy Efézus városa a központja ennek az egésznek, tehát ezt a várost kell bevenni.
4: It was the fourth largest city in the Roman Empire.
3: Ez volt a római birodalom negyedik legnagyobb városa.
4: It was a very important city.
3: Nagyon fontos város volt.
4: But the thing that identified it particularly was the demonic power that ruled out from the temple of Diana.
3: De ezt a várost elsősorban az a démoni erő jellemezte, amelyik Diana templomában uralkodott.
4: He was right to determine that was what God had to do, but he was wrong in his timing.
3: Jól ismerte fel Pál azt, hogy Isten mit akar tenni, de az időzítést rosszul ismerte fel.
4: We're going to look at this tomorrow. God deliberately delayed him and wouldn't allow him to go when he thought it was the right time.
3: Majd holnap meg fogjuk azt látni, hogy Isten szándékosan késleltette Pált, és nem engedte, hogy a megfelelő idő előtt oda menjen.
4: Because he wanted him to be successful.
3: Mert azt akarta, hogy sikerüljön a vállalkozás.
4: And God wants you to be successful.
3: És Isten azt akarja, hogy nektek is sikeretek
4: legyen. In seeing Hungary transformed.
3: Abban, hogy lássátok Magyarország megváltozását.
4: But there are certain demonic powers in the way that you're not ready yet to deal with, although some of you think you are.
3: De vannak ennek az útjában olyan démoni erők, amikkel először le kell számolni, és még nem vagytok erre felkészülve, noha néhány azt gondoljátok, hogy fel vagytok készülve rá.
4: And God had to take Paul through definite preparatory stages before he successfully took the city of Ephesus.
3: És Istennek Pált bizonyos előkészítő lépéseken végig kellett vinnie ahhoz, hogy felkészüljön Efézus városának a bevételére.
4: And we got to learn those lessons.
3: Meg kell tanulnunk ezeket a leckéket.
4: Now Ephesus was the main city of a region in those days. It was called Asia.
3: Efézus a központi városa volt az akkor Ázsiának nevezett térségnek.
4: Today we would call it Turkey.
3: Ma Törökországnak neveznénk ezt.
4: So can you see we're facing some of the same problems today?
3: Tehát átlátjátok, hogy ma is hasonló problémákkal nézünk szembe?
4: There's a demonic power, now it's put on the face of Islam, but it's the same spirit.
3: Van egy démoni erő, ugyanaz a szellem, ami akkor volt, csak volt az iszlám állarcát veszi fel.
4: Shortly after Ephesus was taken, and that spirit lost its power.
3: Röviddel azután, hogy Efézus bevette a kereszténység, ez az erő elvesztette a hatalmát.
4: It changed its clothes.
3: Ruhát váltott.
4: Changed its name.
3: Nevet váltott.
4: And became Mary, the mother of Jesus, in order to corrupt the church from the inside.
3: És Mária Jézus anyja lett belőle, azért, hogy belülről bomlassz az egyházat.
4: Now, these things are easily proved historically. I'm not telling you imaginary stuff.
3: Ezeket a dolgokat történelmileg nagyon jól be lehet bizonyítani, én nem képzelgéseket mesélek itt nektek.
4: And you can also trace Islam to the same source.
3: És az iszlámot is vissza lehet követni ugyanaddig a forrásig.
4: It's the same spirit every time.
3: Mindig ugyanaz a szellem szerepel.
4: And now God said the time has come to take that thing on and pull it down.
3: És Isten azt mondta, hogy na most eljött a pillanat, amikor le kell döntenünk a trónjáról ezt a hatalmat.
4: Now this is the seventh year of the new millennium.
3: Ez az új évezred hetedik éve most.
4: And some tremendous words have been given by God to his prophets concerning this year.
3: És Isten az ő profétáinak adott néhány egész megdöbbentő üzenetet erre az évre vonatkozóan.
4: Another major principality is the Prince of Greece.
3: Egy másik jelentős fejedelemség a Görögország fejedelme.
4: That was a spirit which Daniel wrestled with many centuries ago.
3: Nagyon sok évszázaddal korábban Dánielnek volt összetűzése ezzel a szellemmel.
4: And that spirit still active and alive and well.
3: Ez a szellem még ma is él és virul.
4: And I can't go into all the detail, it would take me weeks, but you've got to understand, these demonic powers, now God is lining up to take them down.
3: Hetekig tudnék mesélni ezekről a dolgokról, nem tudok a részleteibe belemenni, de Isten most arra készül, hogy leszámoljon ezekkel az erőkkel.
4: He's preparing us in order that we are successful.
3: És Isten felkészít minket erre, hogy sikerrel járjunk el.
4: Now, I want to come back now, because that's where we're going.
3: Tehát erre felé haladunk most, vissza akarunk
4: térni. how Jesus did it in his day and how the early church did it, so we can learn the lesson.
3: Szeretném, hogy megnézzünk, hogy Jézus a maga korában hogy foglalkozott ezzel, és a korai egyház hogyan foglalkozott ezzel, hogy megtanuljuk ebből, hogy nekünk mit kell tenni.
4: Now Jesus was going to take on Satan himself at the cross.
3: Jézus a kereszten magával a sátánnal került szembe.
4: And he was going to do several wonderful things.
3: És több csodálatos dolog lett ennek az eredménye.
4: One thing he was going to do was by his perfect death, he was going to pay the redemption price for every man and woman of Adam's race from the beginning to the end of time.
3: Az egyik célja Jézusnak a keresztel az volt, hogy az ő tökéletes és teljes engesztelő halálával visszavásárolja az egész emberiséget Istennek, Ádám fajának minden férfi és női tagját, az Ádám megteremtésétől az emberiség végéig.
4: At the cross.
3: A kereszten.
4: Not only was he going to do that.
3: Nem csak ezt végezte azonban el.
4: But he was going to pay the ransom price to buy back the whole of the earth from the power of the devil.
3: Hanem a váltságdíjat kifizette azért is, hogy az egész földet visszavásárolja az ördög kezéből.
4: He was going to pay for the sins of Adam by his blood.
3: Tehát a vérével fizetett Ádám bűneiért.
4: He was going to pay the redemption price to take the world out of the devil's hands and make it his very own property. By the power of his resurrection.
3: És az ő feltámadásával fizette ki a váltságdíjat azért, hogy visszavásárolja az ördög kezéből az egész teremtett világot.
4: All kinds of wonderful things were going to take place there.
3: Mindenféle csodálatos dolog volt a keresztnek az eseménye.
4: And for that reason, he couldn't wait to get to the cross.
3: Ezért volt az, hogy alig várta már Jézus, hogy a keresztre jusson.
4: Now there were going to be there's going to be a period of terrible suffering where he and the Father together lovingly worked together to pay for the sins of every one of us in this room.
3: A szörnyű szenvedésnek az időszaka volt a kereszt, amikor az atya és a fiú egymással együttműködve szeretetben mindenkiért megvásárolta a megváltást ebben a teremben.
4: Because the penalty for sin had to be properly paid for.
3: Mert megfelelően ki kellett fizetni a bűn büntetését.
4: And he was going to pay it with his blood.
3: És Jézus az ő vérével tette ezt meg.
4: The Father was going to inflict the just punishment for sin not upon you and I, but upon the Lord Jesus Christ.
3: Ilyen módon az atya úgy tervezte, hogy nem téged és engem fog jogszerűen megbüntetni a bűneinkért, hanem Jézust büntette meg.
4: And part of paying that price.
3: És megfelelően kifizetve ezt az árat.
4: Included going through intense physical suffering.
3: Tehát az árba benne volt az, hogy nagyon erőteljes fizikai szenvedésen kellett neki átesni.
4: The killing of his body.
3: Meg kellett, hogy öljék a testét.
4: And the pouring out of that blood.
3: És ki kellett, hogy folyjon a vére.
4: And that was necessary to fulfill all righteousness.
3: Ez szükséges volt minden igazság betöltéséhez.
4: And the Father and the Son lovingly planned this that in order that they might save us all from our sins.
3: És az atya és a fiú szeretettel eltervezték mindezt előre, hogy megmentsenek minket a bűneinkből.
4: And I think you understand this.
3: Azt gondolom, értitek ezt.
4: So it was the Father who was going to be the pourer out of the wrath upon the cross. His wrath upon the cross.
3: Tehát az atya volt az, aki kitelt, hogy öntse a haragját a keresztre.
4: Now Jesus went through not quite 24 hours of suffering.
3: Jézus egy nem egészen 24 órás szenvedést élt át.
4: From when he was arrested.
3: Onnantól, amikor letartóztatták.
4: Tried.
3: És a tárgyalása volt.
4: If you could call it that.
3: Ha ezt tárgyalásnak lehet nevezni.
4: Beaten up by the Roman soldiers and then nailed to a cross and then crucified.
3: A római katonák megostorozták, utána felszegezték a keresztre, és hát keresztre volt.
4: The time he spent actually on the cross, crucified, was 6 hours.
3: Konkrétan a keresztre feszítve 6 órát töltött el.
4: From 9 a.m. to 3 p.m.
3: Reggel 9-től délután 3-ig.
4: And it wasn't on Friday, that's an old superstitious, it was on Wednesday.
3: De nem pénteken, ez egy ilyen régi babonasságos valami, hanem ez szerda volt.
4: And because he was in the tomb 3 days and 3 nights, the Bible says.
3: Mert hogy a Biblia szerint 3 nap és 3 éjjel volt a sírban.
4: And you cannot go die on Friday and be up on Sunday and be in the tomb 3 days and 3 nights. It's impossible.
3: És hogyha az ember pénteken hal meg és vasárnap támad fel, akkor fizikailag nem képes 3 nap és 3 éjjel a sírban lenni.
4: Now all these things are demonstrably provable. Anyone who cares to study these things, you will come to these obvious true historical conclusions.
3: Mindezek a dolgok bizonyíthatók, hogyha valaki komolyan kutat a dolog után, akkor történelmileg csak erre a következtetésre lehet jutni.
4: But I've not time to deal with them now.
3: De most nincs időm arra, hogy ezzel foglalkozzak.
4: So he was crucified on Wednesday.
3: Tehát szerdán keresztre feszítették Jézust.
4: At 3 p.m. on Wednesday afternoon.
3: És szerda délután 3-kor.
4: Between midnight and 3 p.m. the whole world went suddenly dark.
3: Éjfél és délután 3 között az egész világ elsötétedett.
4: And then in that strange darkness.
3: És ez egy ilyen furcsa sötétség volt.
4: Jesus cried out with a tremendous voice.
3: Déltől 3-ig, és Jézus felkiáltott.
4: It's finished!
3: Elvégeztetett.
4: It wasn't a cry of pain. It was not a cry of pain.
3: Ez nem a fájdalom kiáltása volt.
4: It was a cry of triumph.
3: Hanem a győzelem kiáltása.
4: When two gladiators were fighting in a contest.
3: Amikor két gladiátor harcolt egymással.
4: One got his sword right into the other one. Ah! It's finished.
3: És a másik így beledöfte a karját a másik, vagy ah, vége van.
4: It was the cry of conquest.
3: Tehát ez a hódításnak, a győzelemnek a kiáltása volt.
4: And the word that Jesus shouted out was the word telios.
3: És Jézus azt a szót kiáltotta, hogy telios.
4: It's finished.
3: Elvégeztetett, vége van.
4: And this word was used primarily in accounting.
3: Ezt a szót elsősorban a könyvelésben használták.
4: If you had lots of debts against you, you could not pay the debts.
3: Hogyha valaki adós volt és nem tudta az adósságát kifizetni.
4: If someone came on your behalf.
3: Hogyha valaki odajött az illető érdekében.
4: Took all these bills.
3: Fogta az összes adós levelet.
4: Paid the full amount.
3: És az egész csomagot vette.
4: Then they would hand the receipt to him with the word telios written across.
3: Hogyha kifizette ez a valaki az egész adósságot, akkor a vényekre, vagyis ugye nyugtákra ezt a telios szót írták rá.
4: It's finished.
3: Hogy vége van.
4: Nothing to pay.
3: Nincs több fizetni való.
4: You take all the bills and you could never ever be asked to pay again.
3: És akkor foghatta az ember az összes nyugtát, és többet nem kérhették tőle ugyanazt a pénzt.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: At the same moment.
3: Ugyanebben a percben.
4: The curtain enclosing the holiest of holies in the temple.
3: A templomban a szentek szentjét eltakaró függöny.
4: A place where no one ever went except the high priest once a year.
3: Kárpít azt a helyet fette ez el, ahova csak a főpap ment be évente egyszer.
4: The place where the Shekinah glory and the presence of God dwelt in the temple.
3: Ez volt az a hely, ahol a templomban Isten Shekinah dicsősége lakozott, az ő jelenléte.
4: At 3 p.m. on that Wednesday afternoon.
3: Azon a szerda délután 3-kor.
4: The veil was torn from top to bottom.
3: A kárpit föntről lefelé ketté szakadt.
4: And Hebrews says, indicating that the way into the holiest of holies is now open.
3: És a zsidó levél azt mondja, hogy ez annak volt a jele, hogy most már be lehet menni a szentek szentjében.
4: Through that blood,
3: a Jézus vére által,
4: you can go in anytime,
3: bemehettek bármikor,
4: and stay there as long as you like.
3: Akkor adhatok addig, ameddig csak akartok.
4: Even the high priest couldn't do that.
3: Még a főpap sem mehetett oda be már mikor.
4: But now we're all priests to our God.
3: De most mindannyian, ami Istenünk papjai
4: vagyunk. Amen. Absolutely glorious.
3: És ez egy óriási, dicsőséges dolog.
4: Now the moment that happened.
3: Abba a percben, amikor ez megtörtént.
4: We read in John's Gospel.
3: János evangéliumában azt
4: olvassuk. Chapter 19.
3: A 19. részben.
4: And verse 30.
3: A 30. versben.
4: He cried out, "It's finished!"
3: Hogy Jézus felkiáltott, elvégeztetett.
4: Then he bowed his head.
3: Aztán lehajtotta a fejét.
4: And dismissed his spirit.
3: És kibocsátotta a szellemét.
4: Jesus chose exactly the moment that he was going to die.
3: Jézus döntött el, hogy pontosan melyik percben fog meghalni.
4: And it says, he said this in John chapter 10 and verse 18.
3: És a János 10:18-ban azt mondta.
4: He said, "No one can take my life from me."
3: Senki nem veheti el tőlem az életemet.
4: I have authority to lay it down.
3: Nekem hatalmam van letenni azt.
4: And I have authority to take it up again.
3: És hatalmam van újra fölvenni.
4: Now the Roman centurion in charge of his execution was amazed by what he saw.
3: A római századost, aki vezette a kivégzést, teljesen megdöbbentette az, amit látott.
4: He'd killed many men in battle.
3: Már nagyon sok embert megölt csatában.
4: He'd crucified men before. It was not a new thing to him.
3: És korábban is már feszített keresztre embereket, ez nem volt neki új dolog.
4: But he'd never seen anybody behave like this man.
3: De soha nem látott senkit úgy viselkedni, mint ez az ember.
4: Totally in charge of his own execution.
3: Aki teljesen ő irányította a saját kivégzését.
4: Lying there, unresisting like a lamb.
3: Ott feküdt, nem állt ellen, mint egy bárány.
4: Not cursing and swearing.
3: Nem átkozódott és szitkozódott.
4: But saying, "Father, forgive them, they don't know what they're doing."
3: Hanem azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
4: For him, the final moment was, it says this in both Mark and Matthew.
3: Aztán az utolsó pillanat az volt Jézus számára, a Márk és a Máté is így írja ezt le.
4: When the centurion saw the way that Jesus died.
3: Hogy amikor a százados látta, hogy Jézus hogyan hal meg.
4: He fell on his knees.
3: Akkor térdre esett.
4: And said, truly, this is the Son of God.
3: És azt mondta, hogy valóban ez az Isten fia.
4: Amen. He was totally in charge.
3: Teljesen Jézus uralta a helyzetet.
4: Absolute authority.
3: És ővé volt az abszolút tekintély.
4: Now Jesus is now setting the scene for those glorious events.
3: És Jézus most készíti a terepet ezekhez a dicsőséges eseményekhez.
4: As he rode in triumph into Jerusalem.
3: Ahogy Jeruzsálembe bevonul dicsőségesen.
4: On we read at verse 11 of chapter 12.
3: Itt a 11. versben olvassuk a 12. részben.
4: It was the chapter 12 verse 12.
3: Itt a 12. versben.
4: And verse 13.
3: 13. is, 14. is.
4: The day that he did this was the 10th day of Nisan.
3: Nisan 10. napja volt, amikor Jézus így bevonult Jeruzsálembe.
4: It was the day that the lamb is taken.
3: Azon a napon, amikor kiválasztják a bárányt.
4: And it was as if God was saying, look, no one can see thee, this but me and my son Jesus. No one else understands what's going on today.
3: És azt mondta Isten, hogy rajtam és Jézuson kívül senki nem tudja pontosan, hogy mi történik ezen a napon.
4: But actually, this is the coronation of a king taking place.
3: De igazából ez egy királynak a koronázása.
4: And he just commands the whole city of Jerusalem to just come out and worship him.
3: És Isten egyszerűen megparancsolta Jeruzsálem minden lakójának, hogy vonuljanak ki és imádják a fiút.
4: And thousands of people sort of get pushed onto the street by the Spirit of God. Come worship him, worship him.
3: Isten szelleme kituszkolt emberek ezreit az utcára, hogy imádjátok őt, imádjátok őt.
4: And they don't know why they're doing it. Oh, Hosanna to the Son of David.
3: És nem is tudták, hogy miért csináltak, mondták, Hosanna, meg Halleluja, Dávid fiának.
4: Because God's determined to give his son an appropriate entry into Jerusalem.
3: Mert Isten eldöntötte, hogy a fiának egy megfelelő bevonulást ad Jeruzsálembe.
4: He's not a political victim.
3: Ő nem egy politikai áldozat.
4: He's not a criminal getting his just desserts.
3: Nem is egy bűnöző, aki a jogszerű büntetését kapja meg.
4: He's a king coming to his throne.
3: Hanem ő egy király, aki vonul felülni a trónjára.
4: And after those 6 hours of suffering.
3: És a 6 órányi szenvedés után.
4: There's an eternity waiting for him to rule as Lord and King over all of creation.
3: Olyan örökkévalóság várt Jézusra, amikor úr és királyként uralkodik az egész teremtett világ fölött.
4: Now while Jesus was on earth,
3: miközben Jézus a földön volt,
4: in the last 3.5 years when he was anointed with the Holy Spirit,
3: ebben az utolsó 3.5 évben, amikor a Szent Szellem kenete volt rajta,
4: he went about preaching,
3: körbejárt és prédikált,
4: doing numerous mighty miracles,
3: és megszámolhatatlan hatalmas csodát tett.
4: And preaching the kingdom of God.
3: Hirdette Isten királyságát.
4: And whenever he came across anything demonic.
3: És ha bármikor valami démoni jelenséggel találkozott.
4: On earth.
3: A földön.
4: He had authority over it.
3: Hatalma volt a fölött.
4: And he said quite a few times, I have power on earth to forgive sins.
3: És elég sokszor elmondta, hogy van hatalmam a földön megbocsátani a bűnöket.
4: I have power on earth to cast out devils.
3: Van hatalmam a földön ördögöket üzni.
4: You see, he was reclaiming what Adam had lost, which was the rule of the earth.
3: Tudjátok, Jézus visszaszerezte ezzel azt, amit Adam elvesztett, ez pedig a föld fölötti uralom volt.
4: Adam lost it by disobedience.
3: Adam az engedetlensége miatt elvesztette ezt.
4: Jesus regained it by obedience.
3: Jézus pedig az engedelmességével visszaszerezte.
4: Each of them lived in the same humanity. I hope you understand that.
3: És ő úgy döntött, hogy ugyanolyan emberként él, ahogy Ádám élt. Remélem értitek ezt.
4: But they made a different choice.
3: De ő másként döntött.
4: Adam chose to step out of obedience to God into independence.
3: Ádám úgy döntött, hogy kilép az Isten iránti engedelmességből és belép az önállóságba.
4: Jesus chose to stay every minute of every day obeying his father, obeying his father, obeying his father.
3: Jézus úgy döntött, hogy minden nap, minden percében engedelmeskedni fog az atyának.
4: And he stayed inside the kingdom.
3: És a királyságban maradt.
4: And had the authority of the kingdom given to him while he was on earth.
3: És amikor a földön volt, megkapta az atyától a királyság hatalmát.
4: But there was a limit to that authority.
3: De ennek a tekintélynek, hatalomnak volt egy korlátja.
4: Because God had never given authority to Adam beyond the earth.
3: Mert Isten Ádámnak sem adott soha hatalmat a földön kívül.
4: And even that authority which he had, he misused it and lost that authority.
3: És Ádám rosszul használta ezt a hatalmat, amit kapott, és el is vesztette.
4: Do you understand this?
3: Értitek, ugye?
4: And so, although the kingdom came through our Lord Jesus Christ, it came in a limited way.
3: Tehát noha a királyság, ami Urunk Jézus Krisztus által jött el a földre, de egy korlátozott mértékben jött el.
4: He could not yet demonstrate the full power of the kingdom, disobedience.
3: Ádám az engedetlensége miatt elvesztette ezt.
4: Jesus regained it by obedience.
3: Jézus pedig az engedelmességével visszaszerezte.
4: Each of them lived in the same humanity. I hope you understand that.
3: És ő úgy döntött, hogy ugyanolyan emberként él, ahogy Ádám élt. Remélem értitek ezt.
4: But they made a different choice.
3: De ő másként döntött.
4: Adam chose to step out of obedience to God into independence.
3: Ádám úgy döntött, hogy kilép az Isten iránti engedelmességből és belép az önállóságba.
4: Jesus chose to stay every minute of every day obeying his father, obeying his father, obeying his father.
3: Jézus úgy döntött, hogy minden nap, minden percében engedelmeskedni fog az atyának.
4: And he stayed inside the kingdom.
3: És a királyságban maradt.
4: And had the authority of the kingdom given to him while he was on earth.
3: És amikor a földön volt, megkapta az atyától a királyság hatalmát.
4: But there was a limit to that authority.
3: De ennek a tekintélynek, hatalomnak volt egy korlátja.
4: Because God had never given authority to Adam beyond the earth.
3: Mert Isten Ádámnak sem adott soha hatalmat a földön kívül.
4: And even that authority which he had, he misused it and lost that authority.
3: És Ádám rosszul használta ezt a hatalmat, amit kapott, és el is vesztette.
4: Do you understand this?
3: Értitek, ugye?
4: And so, although the kingdom came through our Lord Jesus Christ, it came in a limited way.
3: Tehát noha a királyság, ami Urunk Jézus Krisztus által jött el a földre, de egy korlátozott mértékben jött el.

0: kereskedni fog az atyának.
1: And he stayed inside the kingdom.
0: És a királyságban maradt.
1: And had the authority of the kingdom given to him while he was on earth.
0: És amikor a földön volt, megkapta az atyától a királyság hatalmát.
1: But there was a limit to that authority.
0: De ennek a tekintélynek, hatalomnak volt egy korlátja.
1: Because God had never given authority to Adam beyond the earth.
0: Mert Isten Ádámnak sem adott soha hatalmat a földön kívül.
1: And even that authority which he had, he misused it and lost that authority.
0: És Ádám rosszul használta ezt a hatalmat, amit kapott, és el is vesztette.
1: Do you understand this?
0: Értitek, ugye?
1: And so, although the kingdom came through our Lord Jesus Christ, it came in a limited way.
0: Tehát noha a királyság, ami Urunk Jézus Krisztus által jött el a földre, de egy korlátozott mértékben jött el.
1: He could not yet demonstrate the full power of the kingdom.
0: Jézus még nem mutathatta be a királyság teljes erejét.
1: And to come to that place of full authority,
0: és ahhoz, hogy a teljes tekintély és hatalom szintjére eljusson,
1: he had to take the final step of obedience.
0: Ő meg kellett tennie a végső, az utolsó engedelmességi lépést,
1: which was to be obedient even to death upon a cross.
0: Ez pedig az volt, hogy engedelmes legyen egészen a kereszthalálig.
1: And when he successfully completed that life of obedience,
0: és amikor sikeresen befejezte az engedelmes életet,
1: by willingly dying upon a cross,
0: azáltal, hogy hajlandó volt meghalni, készségesen meghalt a kereszten,
1: I'll use the word, he joyfully died upon the cross.
0: Sőt, én azt mondanám, hogy örömmel meghalt a kereszten.
1: And as a result, we're told in Philippians 2.
0: A Filippi 2 azt mondja, hogy ennek eredményeként
1: the Father could highly exalt him.
0: Az Atya felmagasztalhatta őt magasra.
1: And give him a name which is above every name.
0: És minden név fölött való nevet adhatott neki.
1: He could raise him up to a power, a place of authority, way, way beyond anything that Adam had ever known.
0: Az erőnek és a hatalomnak egy olyan szintjére emelhette fel, ami Ádám előtt mindig ismeretlen volt.
1: He had authority in the heavens.
0: Jézusnak hatalma volt a mennyben.
1: He had authority on earth.
0: A földön.
1: And he had authority concerning everything under the earth.
0: És mindennel kapcsolatban, ami a föld alatt van.
1: All those three realms were now under the authority of the risen Christ.
0: Ekkor már mind a három szint a feltámadott Jézus Krisztus hatalma alatt volt.
1: But before he died, he only had authority on earth.
0: De a halála előtt csak a földön volt hatalma.
1: And he had to wait for his resurrection before he could come to his full place of authority.
0: És meg kellett várni a feltámadást, amíg eljuthatott a teljes hatalom helyére.
1: For that reason, he could not fully manifest the power of the kingdom during his earthly life.
0: Ezért a földi élete alatt nem nyilváníthatta meg teljes mértékben a királyság erejét.
1: And it frustrated him.
0: És ez frusztrálta őt.
1: And he couldn't wait to get to the cross.
0: És már alig várta, hogy a keresztre jusson.
1: Because what was going to come after the cross when he had risen from the dead.
0: Mert tudta, hogy mi következik majd a kereszt után, miután feltámad a halálból.
1: And so for that reason he could not enter the heavenly realm and deal with the demonic powers in the heavenly realm.
0: Ezért még a földön volt, nem hatolhatott be a szellemi világba, és nem bánhatott le ott a démoni erőkkel.
1: He couldn't deal with the demonic principalities that ruled over the city of Jerusalem.
0: Nem bánhatott el a Jeruzsálem fölött uralkodó démoni erőkkel.
1: He couldn't do anything about the demonic power that was in the city of Ephesus masquerading under the name of Diana.
0: És nem tehetett semmit azzal a démoni erővel sem, amelyik Efézus városában Diánának öltözött be.
1: He couldn't yet go to India and topple the demonic powers that ruled over Hinduism long before he was ever born.
0: Még nem mehetett el Indiába se, hogy leszámoljon azokkal a démoni erőkkel, amik már sokkal az ő születése előtt uralkodtak Indiában.
1: He couldn't go to Central and South America and deal with the spirits that rule through that terrible Aztec religion, which has got such control over Central and South America.
0: Nem mehetett el Dél- és Közép-Amerikába, hogy ledöntse a trónjukról azokat a démoni erőket, amik ott uralkodtak a szörnyű Aztec valláson keresztül, évszázadokon keresztül. Értitek, amit mondok, ugye?
1: And so for that reason, he couldn't spirits even over the city of Jerusalem.
0: Tehát ezért Jeruzsálem fölül sem dönthette le a szellemeket a trónjukról.
1: For that reason, at the end of 3.5 years,
0: ezért a három és fél év végén,
1: his impact upon the city of Jerusalem was limited.
0: Korlátozott volt még mindig a hatása Jeruzsálem városára.
1: Although many people came to the healing meetings,
0: noha sokan eljöttek a gyógyító összejöveteleire,
1: very few people paid the price to become his disciples.
0: Nagyon kevesen fizették meg az árát annak, hogy a tanítványai legyenek.
1: The number that obediently gathered in the upper room was no more than 120.
0: Nem több mint 120 ember volt az, aki engedelmesen összegyűlt a felházban.
1: Now that's amazing when you think what he had done in the city of Jerusalem.
0: Ez megdöbbentő, ha az ember arra gondol, hogy mi minden tett Jézus Jeruzsálemben.
1: What was holding them back?
0: Mi tartotta vissza az embereket?
1: The demonic powers that ruled over the city, particularly through the power of the Jewish religion.
0: A város fölött

0: uralkodó démoni erők tartották őket vissza, amelyek a városon uralkodtak, különösen a zsidó valláson keresztül.
1: Many wanted to, but they couldn't, they were held.
0: Sokan szerettek volna Jézushoz csatlakozni, de nem tudtak, mert visszatartották őket.
1: All over the Islamic world there are millions and millions of people who are in exactly the same condition.
0: Jelenleg az egész muszlim világban több millió olyan ember van, aki ugyanebben az állapotban van.
1: They even believe, like we read, there were many, many Jews that believed because of the Lazarus miracle, but they didn't dare show it publicly because they were afraid of the retribution of the Jewish authorities.
0: Olyanok, mint a zsidók voltak Jézus korában, akik sokan hittek Jézusban a Lázárral történt csoda miatt, de nem merték ezt kimutatni, mert féltek attól, hogy a vallási vezetők megbosszulják őket.
1: And if you know anything about what's going on underground in the Islamic world, you know there are millions of people waiting to step out, but they dare not show it publicly yet.
0: Nem tudom, hogy mennyit tudok arról, hogy az iszlám világban mi történik mostanában, de úgy fű alatt nagyon sok ember van, aki már arra vár, hogy megnyilvánulhasson keresztény mi voltában, de nem meri.
1: And there's hundreds of millions of people under various religious systems, like the Catholic religious system, they're prisoners and they cannot and they dare not step out because they don't even know how to.
0: Több százmillió ember van, aki különböző vallási rendszerek fogságában van, mint amilyen például a római katolicizmus is, akik szeretnének, de nem mernek kilépni, mert félnek.
1: There are estimated to be about 800 million Hindus, and there are I don't know how many millions of Buddhists in prisoners to these systems, and God's going to smash them all and set them free in Jesus' name.
0: Körülbelül 800 millió hindu van, nem tudom, hogy hány száz millió buddhista van, akik rabok, börtönben vannak, de Isten mindegyiket ki fogja szabadítani.
1: Amen? But there's, underneath, there's tremendous things going on.
0: Tehát föld alatt, suba alatt nagyon sok és óriási dolgok történnek.
1: Now Jesus couldn't do anything about those spirits during his earthly life.
0: Tehát Jézus a földi életében ezekkel a szellemekkel semmit nem tudott csinálni.
1: His time had not yet come.
0: Mert még nem jött el az ideje erre.
1: He had not yet been raised to that appropriate authority.
0: Mert még nem emelkedett fel a megfelelő hatalom szintjére akkor.
1: So he couldn't wait to get to the cross.
0: Tehát alig várta, hogy a keresztre jusson.
1: Yes, six hours of terrible suffering.
0: Igen, hat órányi szörnyű szenvedés.
1: 24 hours of agonizing humiliation.
0: 24 órányi gyötrő megaláztatás.
1: But what's that compared to an eternity of rule, power, authority and government?
0: De mi ez az örökkévalósági tartó uralkodás erő és hatalomhoz képest?
1: Can I get a picture of this?
0: Tehát látnotok kell a képet erről.
1: Stop being miserable.
0: Tehát ne legyetek olyan nyomorúságosak.
1: Over Easter weekend, amen?
0: A húsvét hétvége miatt.
1: Now it is a good time, good thing sometimes, just to say, Lord, I just want to meditate on the price you paid for sin.
0: Néha jó alkalom lehet arra, hogy elemlékedjünk arról, hogy az Úr milyen árat fizetett ki a megváltásunkért.
1: And when you do, you hate sin the way as much as God hates sin.
0: És amikor ezen el töprengünk, akkor ugyanúgy meggyűlöljük a bűnt, ahogy Isten gyűlöli.
1: But all these ghastly pictures of Jesus in torturous agony on the cross, it's the devil trying to relive his moment of joy. But it was only a moment.
0: Mindezeken a szörnyű képeken keresztül, ahol Jézus ábrázolják a maga gyötrelmét, örepete, igazából az ördög akarja ezzel újra átélni a maga kis örömeit ebben a dologban, de az ő öröme igazából csak egy percig tartott ebben.
1: For six hours he had some pleasure, but for eternity he's going to pay the price for it.
0: Az ördögnek néhány órán keresztül volt egy kis öröme, de az örömeit fog fizetni ezért.
1: Now let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: Then we read this.
0: Aztán azt olvassunk.
1: They all came up to the feast.
0: Mindannyian eljutottak az ünnepig.
1: Jesus came in glorious triumph.
0: Jézus dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe.
1: Many Jews came secretly because they wanted to see Lazarus and because they were believing in the miracle which he did, but they dare not show it.
0: Sok zsidó titokban jött el, mert hallották a csodát Jézusról, és látni akarták.
1: The chief priests and the scribes and the Pharisees, they came for a totally different reason.
0: A főpapok és az írástudók és farizeusok egész másokból jöttek.
1: They were looking for the right opportunity to betray him and then to kill him.
0: Keresték a megfelelő alkalmat arra, hogy elárulják Jézust és utána megöljék.
1: And every one of them was working to God's plan. Hello?
0: És mindenki igazából Isten tervének a megvalósulásáért dolgozott.
1: Nothing was out of control.
0: Nem futottak ki Isten kezéből a szálak.
1: The devil was the instrument of God right the way through.
0: Az ördög mindvégig az Istennek volt az eszköze.
1: But there was another group.
0: De volt egy másik csoport is.
1: And we read about this in verse 20.
0: A 20. versben olvasunk róluk.
1: There were certain Greeks among those who came up to worship at the feast.
0: Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen.
1: They came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, "Sir, we wish to see Jesus."
0: Ezek azért a galileai Betsaidából való Filiphez mentek, yeah, és kérték őt, mondván, Uram, látni akarjuk Jézust.
1: Now this is something that's going to happen to us.
0: Velünk is ilyesmi fog történni.
1: When God really begins to move in Hungary,
0: amikor Isten igazán elkezd mozogni Magyarországon,
1: you're going to have multitudes of people that have never been near a church, have no idea what goes on in church, they're going to be as foreign to these things as these Greeks.
0: Lesznek nagy tömegek, akik hozzátok fognak jönni, akik soha nem jártak gyülekezetbe, azt sem tudják, hogy mit szoktak csinálni egy gyülekezetbe, annyira távol lesznek az egész egyházi dologtól, mint ezek a görögök voltak.
1: And you better get ready to handle them.
0: És jobban teszitek, ha felkészültök arra, hogy hogyan kezeljétek őket.
1: See, when they came to Philip, he didn't know what to do. I don't know what to say to Greeks. I only know how to tell Jews to get nearer to Jesus.
0: Mert amikor Philiphez oda mentek a görögök, fogalma nem volt, hogy mit csináljon velük. Még a zsidóknak se igazán tudta megmondani, hogy mit csináljanak, hogy Jézushoz közelebb akarnak kerülni.
1: So then he went to Andrew.
0: Tehát oda ment Andráshoz.
1: And then wisely, Andrew and Philip went to Jesus.
0: Aztán bölcs módon András és Philip szólt Jézusnak.
1: And we're told in verse 23 that Jesus answered them.
0: És a 23. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt felelte nekik.
1: Now we're going to spend the rest of the time tonight on that answer because it's very important.
0: A ma estének a hátralevő részét ezzel a válaszsal fogjuk eltölteni, mert nagyon fontos.
1: The word of the kingdom was beginning to go out now to other peoples and beginning to touch various communities, and Jesus said, "This is what I've been waiting for."
0: Mert ebben a pillanatban derül az ki, hogy Isten királyságának a híre elkezd más népcsoportokhoz, más nemzetekhez, kívülállókhoz eljutni, és Jézus azt mondja, hogy én erre a pillanatra vártam.
1: And he gave the answer to Philip and Andrew.
0: És akkor Andrásnak és Philipnek válaszolt.
1: And this is what he says.
0: Azt mondta.
1: First of all, verse 24.
0: Először is a 24. vers.
1: Now, when you read, I don't know what it says in your Hungarian Bible, but we get this phrase quite often, most, verily, verily, is the old King James, most assuredly. You know what I mean?
0: Igen, tehát nem tudom, magyar Bibliában ugye mi van, de hát van ez a bizony, bizony, tényleg úgy van kezdetű mondatot.
1: What's it in Hungarian?
0: Really, really.
1: Bizony, bizony.
0: Bizony, bizony.
1: Now, what does that say to you?
0: Tehát mit üzen nekünk ez a bizony, bizony?
1: Tell me back, someone who speaks English, what does it say?
0: Mit mond ez igazából? It's yeah, really so.
1: Because in English it's so weak.
0: Mert angolul annyira gyenge ez a fordítás, ami ott
1: verily, verily.
0: Nagyon-nagy, ez a bizony, bizony, közel áll hozzá egyébként.
1: I want to give you, this is much nearer the Greek.
0: Tehát a görögül sokkal közelebb áll a lényeghez.
1: How you will translate this, I don't know, but get the Americanism. This is really. Listen, guys, I really mean this.
0: Figyeljetek, fickók, én ezt komolyan gondolom.
1: Now that will be a good translation.
0: Ez egy jó fordítás.
1: Listen, guys, I really mean this.
0: Figyeljetek, fickók, én komolyan így gondolom.
1: And then he's teaching a principle.
0: És utána egy alapelvet tanít meg.
1: Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain.
0: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
1: So this is how I'm going to solve the problem.
0: Tehát ez megoldja a problémát.
1: You see, he could have said, right, 4 days I'm going to be crucified.
0: Jézus mondhatta volna, hogy nézzétek, 4 nap múlva keresztre feszítenek.
1: I could quickly get some Greeks together.
0: Hogy gyorsan szedjünk össze néhány görögöt.
1: Have a 2-day evangelistic campaign.
0: Tartsunk egy 2 napos evangelizációt.
1: And get a few of them saved.
0: És akkor néhányan térjenek
1: then
0: meg.
1: I've got to go to the cross.
0: Aztán megyek a keresztre.
1: This is not the answer.
0: De nem ez a válasz.
1: You see, I can't remain alone anymore.
0: Nem maradhatok többé egyedül, ez a válasz.
1: I cannot do what's necessary through this one piece of humanity that I've been living in for the last 33.5 years.
0: Egyetlen emberként nem tudom mindazt elvégezni, amit el kell ehhez végezni, hiszen egyetlen emberként éltem az elmúlt 33.5 évben.
1: I've literally got to multiply myself.
0: Szó szerint meg kell magamat sokszoroznom.
1: And he's teaching us from the principle of harvest.
0: És az aratás alapelvét tanítja ezzel.
1: If you take a grain of any wheat or barley or oats or corn or anything like that.
0: Tehát, hogyha bármilyen gabonának fogjátok egy magját.
1: And if you put it into the ground at the right time in the right soil conditions.
0: És a megfelelő talajkörülményekbe belevetitek a megfelelő pillanatban vagy időszakban.
1: It's going to die.
0: Akkor elhal a mag.
1: And by dying, it's going to multiply itself.
0: De a halála által megsokszorozza önmagát.
1: And at harvest time, that one seed would have produced a stalk of grain, which will be multiplied many, many times over.
0: És az aratás idejére ebből az egyetlen magból nagyon sok gabonamag lesz.
1: And the DNA of the seed is that comes at harvest time is identical to the DNA of the seed that died. Hello.
0: És az új kalászban levő gabonamagnak a DNS-e ugyanaz lesz, mint annak a magnak a DNS-e, amiből kinőtt.
1: Now I was in America a few days ago meditating on this.
0: Néhány nappal ezelőtt éppen Amerikában elmélkedtem ezen.
1: And my wife just brought in a typical cob of corn. You know what I mean? Cob of corn.
0: A feleségem egy ilyen egész közönséges kukoricacsövet főzött.
1: So I decided to count the seeds on this one corn cob.
0: Úgyhogy eldöntöttem, hogy megszámolom, hány kukoricaszem van azon a csövön.
1: It wasn't particularly large, it was just an ordinary average size.
0: Nem volt egy különösebben hatalmas kukorica, egy ilyen átlagos volt.
1: I counted 1380 seeds on that one corn cob.
0: 1380 kukoricaszemet számoltam meg az egy csövön.
1: It's just one corn cob. And all those 1380 seeds came from one seed that went into the ground.
0: Ez egy teljesen hétköznapi kukoricacső volt, és ez az 1380 szem kukorica egyetlen elhalt magból nőtt ki.
1: See, this is the plan of Jesus.
0: Hát Jézusnak is ez a terve.
1: What I'm going to do is I'm going to multiply myself thousands of times over.
0: Azt mondta, hogy több ezer szeresemre sokszorozom meg magamat.
1: And for this to happen, two fundamental things are necessary.
0: De ehhez két alapvető dologra van szükség.
1: First of all, I have to die.
0: Mindenek előtt nekem meg kell halnom.
1: And the word that's used through these passages of scripture, which come in quite a few places, in John, in Peter, and many other places, the Greek word that's used is the word sperma.
0: És ami ezekben a igeversekben használtatik eredeti görög szó Jánosnál, Péternél és sok más helyen, ez a görög sperm szó, vagy sperm szó.
1: It's used for wheat and heart, barley, and of course it's also used for human beings, the same word.
0: Ezt a szót használják a gabonamagnak, búzamagnak, kukoricamagnak és az emberi magnak a megnevezésére.
1: So this is what Jesus is saying.
0: Tehát ezt mondja Jézus.
1: I'm going to die and then by my death I'm going to produce in heaven I'm going to produce an enormous sperm bank.
0: Meghalok, és az én halálommal a mennyben létrehozok egy óriási spermabankot.
1: And every one of those sperm
0: és mindegyik sperma
1: will carry the full DNA of the Lord Jesus Christ himself.
0: Hordozza magának az Úr Jézus Krisztusnak a teljes DNS-ét.
1: Everything that I am will be in the pattern, the DNA pattern of that seed.
0: Azt mondja Jézus, hogy mindaz, ami én vagyok, benne lesz ennek a magnak a DNS-ében.
1: Now my part is to die to provide the seed.
0: Az én részem ebben az, hogy meg kell halnom, hogy ez a mag létrejöjjön.
1: But another death has to take place.
0: De egy másik halálnak is kell történnie.
1: Come to verse 25.
0: 25. vers.
1: See, in verse 24, he says, I'm going to die to provide the sperm.
0: Tehát azt mondja a 24. versben, hogy én meghalok, hogy ez a sperma létrejöjjön.
1: Now, in order to complete the process, I need a womb to plant the sperm in.
0: De ahhoz, hogy a folyamat be tudjon fejeződni, szükségem van egy méhre, amibe bejuttatom ezt a spermát.
1: And spiritually speaking, man or woman, spiritually we all have a womb.
0: És szellemileg szólva a férfiaknak és nőknek is van méhük.
1: See, in Christ we mustn't be too bound into the particular gender which we have in our physical body.
0: Krisztusban nem kell, hogy különösebben kötődjünk ahhoz a nemhez, ami a fizikai testünket jellemzi.
1: The women have to learn how to be army warriors and trample the devil to death.
0: A nőknek meg kell tanulniuk, hogy legyenek harcosok a hadseregben, és hogyan tapossák halálra az ördögöt.
1: And the men have to learn principles of motherhood in order to be a good pastor.
0: És a férfiaknak meg kell tanulniuk az anyaság alapelveit, hogy jó pásztorok lehessenek.
1: And men have to learn how to be the loving bride of Christ, which is not natural for most men.
0: Férfiaknak meg kell tanulniuk, hogy hogyan legyenek Krisztusnak a szerető mennyasszonyai, ami férfiak számára nem egy természetes dolog.
1: And men have to learn in the spirit how to be mothers in the spirit that give birth to things.
0: És a férfiaknak szellemben meg kell tanulniuk anyáknak lenni abban az értelemben is, hogy meg tudjanak szülni dolgokat szellemben.
1: And over the years God has used me many times like a mother in travail giving birth to something, like Elijah when he was wrestling on that mountain, you remember? He was like a woman, oh stopped giving birth, and then suddenly the rains came.
0: Isten engem is az évek során nagyon sokszor használt arra, hogy ilyen vajudásban megszüljek különböző dolgokat szellemileg, ahogy Illés profétával is történt, amikor a gyötrődött, tudjátok, a hegyen, amikor vajudott, aztán végre megszült a dolgot, és jött az eső.
1: And God leads you into levels of prayer where you learn to function in that way.
0: És az ember Isten elvezet minket az imának olyan szintjeire, amikor megtanulunk így cselekedni.
1: That we've had one powerful prophecy, which is this.
0: Volt egy erőteljes profécia, ami így szól.
1: Concerning the United States of America.
0: Az Egyesült Államokkal kapcsolatban.
1: When men begin to travail in prayer like women, then you will know that revival is at the door.
0: Amikor majd a férfiak elkezdenek úgy vajudni, mint a nők szellemben, akkor majd tudjátok, hogy a küszöbön van az ébredés.
1: Prayer isn't women's work. Hello.
0: Az ima nem a nők dolga.
1: It of course includes women gloriously, but it's not left. They do that. Well, we get on with the action. No, you get in there and pray.
0: Természetesen a nők is dicsőséges módon részt vesznek az imádkozásban, de a férfiaknak is benne kell lenni. Nem úgy gondolni, hogy a nők majd imádkoznak, mi meg majd csináljuk a dolgokat.
1: So we come now to verse 25.
0: A 25. vershez jutottunk.
1: And this is how God prepares the womb for the seed to be planted in.
0: És Isten így készíti elő a méhet arra, hogy el lehessen bele ültetni a magot.
1: And there are three words in the Greek language for life, and unfortunately we only have one in English.
0: Görögül három szó van, ami az életet jelenti, sajnos magyarul csak egy.
1: So you can never tell reading the English translation which one of these three words is being used unless you go back to the Greek.
0: Tehát a magyar Bibliából sem derül ki soha, hogy éppen melyik életről van szó az eredeti görög változatban, ha csak vissza nem nézzük a görögöt.
1: We have eros for the physical life of the body.
0: Van az eros, ami az testnek a fizikai
1: élete. We have psyche for the life of the soul.
0: Van a psyche, ami a léleknek az élete.
1: And we have zoe for the eternal life, of God. That's called Zoe.
0: És van a Zoe, ami Istennek az örök életét jelenti.
1: And these two words, two of these words are used here.
0: És itt két szó használtatik ebben a versben.
1: And this is what Jesus is saying.
0: Hát Jézus azt mondja.
1: He who loves his soul life will lose it.
0: Aki szereti a maga lelki életét, a saját életét, elveszti azt.
1: In other words, if you live for yourself, it's my life, I can do what I like with it, and then you're already slowly dying from selfishness.
0: Azaz, hogyha valaki azt mondja, hogy ez az én életem, és úgy élem, ahogy én akarom, akkor már tulajdonképpen haldokolsz az önzésben.
1: Because the soul life, the self life, the independent life has death written in it from the first day that you're born.
0: Mert az én életében, a lelki életben bele van írva a halál a születésünk pillanatától kezdve.
1: If you seek your own ends, your own good, your own welfare, you do what I like with my life, the way I choose, then you're already slowly dying.
0: Mert hogyha a magatok javát keresitek, a magatok céljait akarjátok megvalósítani, azt mondjátok, hogy úgy élek, ahogy én akarok, azt teszem, amit én akarok, és a magam javát szolgálom, akkor már haldokoltok.
1: He who loves his soul life, We'll lose it.
0: Tehát aki szereti a lelki életét, elveszíti.
1: Now I'm going to slightly retranslate the English to get the full flavor of the Greek.
0: Most egy kicsit átfogalmazom itt a hivatalos fordítást azért, hogy az eredeti görögnek az ízét megérezzétek.
1: But.
0: De.
1: He who hates his soul life in this world will be able to exchange it for the very eternal life of God.
0: Aki gyűlöli a saját lelki életét ezen a világon, az képes lesz azt lecserélni Isten örök életére.
1: You see, you can't live two lives at the same time in the one piece of humanity.
0: Látjátok, egy emberi testben egyszerre nem élhetünk két életet.
1: If you will die, then God can fill your vacant humanity and he'll put the very sperm of his son into the womb of your spirit and a glorious new being will be created within you which will grow up to the fullness of Christ if you just feed it properly.
0: Hogyha meghaltok az önmagatok életének, akkor Isten a létrejött légtérbe behelyezheti az ő fiának a magvát, és megteremtődhet bennetek a dicsőséges új ember, aki élheti a maga életét rajtatok keresztül.
1: Now that's what the new birth really is.
0: Hogyha megfelelően tápláljátok, ez igazából az újjászületés.
1: It's dying to yourself.
0: Hogy meghaltok önmagatoknak.
1: And Jesus will then come and plant within you the sperm of his very own being in the womb of your spirit, and a new Jesus will begin to grow up inside you until he fills your whole humanity.
0: És akkor jön Jézus, és az ő spermáját beleplantálja a ti szellemi méhetekbe, és akkor egy új Jézus kezd bennetek ki, növekedni, felnövekedni, amíg az ember egész emberi lényeteket be nem tölti.
1: It'll come through your personality.
0: A saját személyiségeteken keresztül jön ez.
1: But it'll be his life.
0: De az ő élete lesz.
1: And suddenly you'll find Jesus is everywhere.
0: És akkor hirtelen azt találjátok, hogy Jézus ott van mindenhol.
1: Now that's what he's saying here.
0: Ezt mondja itt
1: now
0: a
1: that's how I'm going to solve the problem.
0: És ilyen módon oldódik meg a probléma.
1: I'm going to die.
0: Meghalok.
1: And then I can come I can come into the lives of millions of other people and live the fullness of Christ within them.
0: Mondja Jézus, meghalok, és sok millió más emberbe behelyezem a saját életemet, és ő rajtuk keresztül fogok a magam teljességében élni.
1: Except that in my risen life, I'm a million times more powerful than I was in my earthly life.
0: Csak az a különbség, hogy a feltámadott mi voltomban ezerszer hatalmasabb és erősebb vagyok, mint voltam a földi életemben.
1: And what I can do through your humanity is more than I could ever do through my own humanity while I was on earth.
0: És amit a ti emberi lényeteken keresztül el tudok végezni, az sokkal hatalmasabb, mint amit az én földi életemen keresztül el tudtam volna bármikor végezni, és ez fantasztikus.
1: Do Hungarians ever cheer?
0: Magyarok szoktak újjogni, vagy
1: ever get happy about anything or say hallelujah?
0: Szoktak boldogok lenni a magyarok, hogy hallelujah vagy valami, hát ez már jobb.
1: Now, isn't that absolutely incredible?
0: Nem elképesztő és hihetetlen ez?
1: Amen? Now that's how he's going to solve the problem.
0: Hát így akarta Jézus megoldani a problémát.
1: Two more things.
0: Még két dolog.
1: I'll mention in just about one sentence.
0: Körülbelül egy mondatot mondok róla.
1: Verse 31.
0: 31. vers.
1: Now,
0: most
1: at the cross
0: a kereszten
1: is the judgment of this world.
0: Van a világ megítéltetése.
1: Now
0: most
1: the ruler of this world will be cast down.
0: Vetteti ki a világ fejedelme.
1: The devil is not cast down at Jesus' second coming. He was cast down at the cross.
0: A sátán trónjáról nem Jézus második eljöveteléjéről fogják
1: megtudni. Did you hear me say that?
0: Hanem az, ha kereszt halál, akkor halljátok, amit mondok.
1: From the moment Jesus died, the devil no longer had or has authority upon the earth.
0: Attól a pillanattól kezdve, amikor Jézus meghalt, az ördögnek nincsen hatalma a földön.
1: Before Jesus died, the devil is credited with having authority.
0: Mielőtt Jézus meghalt volna, az ördögnek tulajdonítottak némi hatalmat.
1: But from the cross, he's never, ever, ever credited again as having authority.
0: De a kereszt óta a szellemi világban semmilyen tekintélyt nem tulajdonítanak neki.
1: He doesn't have authority, it's a lie.
0: Nincs hatalma, ez egy hazugság, aki ezt
1: állítja. To live in his risen life, to prove that by the power of the life that we have over him.
0: És nekünk a feltámadott életünkben Jézus feltámadása által be kell bizonyítanunk azáltal az erő által, amivel mi élünk, hogy ez így van.
1: Verse 32.
0: 32.
1: And 33.
0: És 33.
1: And I, if I am lifted up from the earth, I will draw all peoples to myself.
0: És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok.
1: This he said, signifying by what death he would die.
0: Ez pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.
1: So he wasn't just, he was lifted up on a cross.
0: Tehát Jézust felemelték a keresztre.
1: Put in a tomb.
0: Tehát betették a sírba.
1: And that dealt with the sin issue.
0: És ez leszámolt a bűn problémával.
1: Then he was lifted from the tomb.
0: Aztán felemelkedett a sírból.
1: Far above every principality and power and any and every name that is named.
0: Minden fejedelemség és hatalmasság és minden nevezett név fölé messze.
1: And now he's the glorious king ruling upon his throne.
0: És most ő a dicsőséges király, aki az ő trónjáról uralkodik.
1: And he says, when I'm lifted up,
0: és azt mondja, hogy amikor felemeltetem,
1: the power of my risen life will draw all men to me, and you're going to reap a harvest like you've never even imagined.
0: A feltámadott életem ereje minden embert hozzám fog vonzani, és akkora aretásotok lesz, amit soha el sem tudtatok volna képzelni.
1: Up to that time, he had a committed church of 120 people.
0: Addig a pillanatig egy elkötelezett 120 emberből álló gyülekezete volt.
1: But that was going to change dramatically.
0: De ez drámaian készült megváltozni.
1: Even in Jerusalem.
0: Még Jeruzsálemben is.
1: Because he's going to train a company of disciples to begin the army of little Christs, which were going to change the world.
0: Mert Jézus arra készült, hogy kiképzi a tanítványoknak a csapatát, akik be fogják indítani a kicsi Krisztusokból álló hadsereget, akik megnyerik a világot.
1: Tomorrow morning I'm going to take you through the steps that make you into a little Christ.
0: Holnap délelőtt végig viszlek titeket azokon a lépéseken, amelyek által kicsi Krisztusokká válhattok.
1: It doesn't have to take a long time.
0: Nem kell, hogy ez hosszú ideig tartson.
1: As far as those first group of disciples were concerned,
0: Az első tanítványok esetében
1: it took just 50 days.
0: Csak 50 nap kellett hozzá.
1: From the day he was raised from the dead,
0: Jézus feltámadásának a napjától,
1: to the day of Pentecost was 50 days.
0: Pünkös napjáig 50 nap telt el.
1: And he took them through a crash course which produced little Christs when they came out the upper room. Hallelujah.
0: És Jézus egy gyors talpaló tanfolyamon vitte őket ez alatt végig, aminek az volt az eredménye, hogy amikor kijöttek a felházból, akkor kis Krisztusokként jöttek ki.
1: Now, turn to two more scriptures quickly.
0: Még két igéhez gyorsan.
1: Come to the Galatian letter.
0: Galata levél.
1: Galatians chapter 3.
0: Galata 3.
1: Hear what Paul says.
0: Halljátok meg, mit mond Pál.
1: O foolish Galatians.
0: Ó, ti bolond
1: Galatia. Who has bewitched you?
0: Kicsoda igézett meg titeket?
1: That you should not obey the truth.
0: Hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak.
1: Listen to this next bit.
0: Figyeljétek a következő mondatot.
1: Before whose eyes?
0: Kinek szemei előtt?
1: Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified.
0: A Jézus Krisztus olyan egyértelműen iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg.
1: I want to retranslate that slightly to give the full flavor of the Greek word.
0: Szeretném egy kicsit átfordítani ezt nektek, újrafordítani, hogy a görög eredetinek az ízét megérezzétek.
1: Before whose eyes Jesus Christ was placarded, was billboarded. You know what I mean by that?
0: Akinek a szemei előtt Jézus Krisztus, mint hogyha egy ilyen óriás plakát lett volna kirajzolva.
1: If you drive down the autobahn,
0: amikor mentek ugye az autópályán,
1: people pay a lot of money to get a great big sign that you can't miss.
0: Az emberek nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy olyan óriási plakátra kerülhessenek, amit nem lehet nem észrevenni.
1: Buy your new Sony computer now! Buy your new Sony computer now.
0: Most vedd meg az új Sony számítógépedet.
1: Is that all right?
0: No, it's Siemens Fujitsu.
1: It's a different one, never mind.
0: Ez egy másfajta, de hát ez van.
1: And now this is the Greek word. In other words, you can't miss it. It shouts at you as you go past.
0: Tehát ezt mondja az eredeti görög, hogy nem lehet eltéveszteni, mert a képedbe ordít, nem amikor
1: Galatia,
0: tehát amikor Galáciába jöttem, mondja Pál, az én emberi lényemmel,
1: Jesus could be seen crucified as if he was stuck like billboards all down the road. You couldn't miss him.
0: Úgy láthattátok Jézus Krisztust megfeszítettnek, mint hogyha ilyen óriás plakátokkal teli úton mentetek volna. Nem lehetett eltéveszteni.
1: Come to Acts chapter 11. Last scripture.
0: Utolsó igevers most a
1: Acts chapter 11.
0: Apcsel 11.
1: And there we find the gospel is now spread to the town of Antioch.
0: Itt látjuk, hogy az már Antiókiába elterjedt az evangélium ekkorra.
1: Antioch, which is a town in Syria.
0: Antiókiába, ami Szíriában levő város volt.
1: And there's a mighty harvest going to be reaped in Syria.
0: És hatalmas aratás kezdődött Szíriában.
1: The gospel comes to Antioch in Syria.
0: Tehát a Szíriabeli Antiókiába eljut az evangélium.
1: And Barnabas goes there to and he rejoices at what he sees.
0: És odament Barnabás, és nagyon örült annak, amit ott látott.
1: It says in verse 24,
0: azt mondja a 24. vers,
1: he rejoiced and a great many people were added to the Lord.
0: Nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz, és nagyon újjongott.
1: Then we read verse 25, Barnabas departed to seek Saul.
0: Aztán azt olvassuk, hogy elment Barnabás, hogy megkeresse Sault.
1: Why did he do that?
0: Miért tette ezt?
1: Because he recognized that the apostle Paul had a revelation of how to live in the fullness of Christ's resurrection more than anybody he knew.
0: Mert rájött arra, hogy Pál sokkal inkább megkapta a teljes kinyilatkoztatást arról, hogy hogyan kell a feltámadott Krisztus teljességét megélni magunkban, mint bárki más, akit ismert.
1: He thought, if I could just get him to come to Antioch and teach the people, then we're gonna see little Christ.
0: Azt mondja a Barnabás, elmegyek ide, hozom Sault, mert akkor ő meg fogja tanítani az embereket, és akkor úgy fognak élni, mint kis Krisztusok.
1: See the humility of Barnabas.
0: Tehát lássátok meg, hogy Barnabás ember.
1: See how much he loved the people. He wanted them to get the best.
0: Lássátok, mennyire szerette az embereket. Azt akarta, hogy a legjobbat
1: so
0: kapják.
1: So he got Paul to come.
0: Úgyhogy elhívta Pált.
1: And we read that for a full year.
0: És azt olvassuk, hogy egy egész eszendei.
1: They assembled the church and he taught them.
0: Forgolódtak a gyülekezetben, és tanították őket.
1: That probably meant they were there every night for a year.
0: Ez valószínűleg azt jelentette, hogy egy éven keresztül minden este ott voltak együtt.
1: And they came out of total pagan darkness to Christ-likeness in a year under the right kind of teaching.
0: A megfelelő tanítás hatására a teljes pogány sötétségből eljutottak a Krisztusról szóló tanítás teljességére.
1: And then it says this.
0: Aztán azt olvassuk.
1: In verse 26.
0: 26. versben.
1: And the disciples were first called, I want to give the literal translation, Christianos, the disciples were first called little Christs in the city of Antioch.
0: És a tanítványokat először Antiókiában nevezték kis Krisztusoknak, Krisztiánosnak.
1: They didn't call themselves little Christ. The people in the city said, everywhere I go these days, I keep bumping into people that are just like Jesus. What's happening to us?
0: Nem a tanítványok nevezték magukat kis Krisztusoknak, hanem a városnak a lakói, akik azt mondták, hogy mi történik ebben a városban, mostanában bárhova fordulok, állandóan beleütközök olyan emberekbe, akik kis Krisztusként viselkednek.
1: They're living like Jesus.
0: Úgy élnek, mint Jézus.
1: They're doing all the miracles, Jesus. Everywhere I go, I keep saying, the guy at the gas station gave me petrol. He was just like a little Christ. He got me healed from a disease I've had for 25 years.
0: És mindenféle csodák és gyógyulások történtek rajtuk keresztül. Például, hogy találkozom a benzinkútnál ezzel az emberrel, hogy megtankoljak, és közben meggyógyultam a szívbetegségemből, ami már 25
1: éve volt. To the supermarket to get some groceries and I was limping.
0: Aztán elmentem az ABC-be, sántikálva, mert zöldséget akartam menni.
1: And the lady at the checkout reached out, touched me, and I was healed, just completely healed.
0: És a pénztárosnő hozzám ért, és azonnal teljesen meggyógyultam.
1: There's little Jesuses everywhere.
0: Kis Jézusok vannak mindenhol.
1: Now that's how he's gonna meet the Greeks, beloved. Can you hear me?
0: Szeretteim, így fog Jézus találkozni a görögökkel.
1: Little Christ, little Christ, little Christ, everywhere.
0: Minden kis Krisztusokon keresztül.
1: And we're going to see tomorrow how that can happen.
0: És holnap majd meglátjuk, hogy hogyan történhet ez meg.
1: And when we feel hungry with little Christs.
0: És amikor tele lesz Magyarország kis Krisztusokkal.
1: We're going to reap a fantastic harvest.
0: Akkor óriási aratást fogunk betakarítani.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now we're going to close for tonight.
0: Most befejezzük ma estére.
1: We're going to pray.
0: Imádkozunk.
1: And we'll be back tomorrow morning to continue.
0: És holnap reggel visszajövünk, hogy folytassuk.
1: Father, I just want to thank you for these precious people.
0: Atyám, meg akarom köszönni neked ezeket a drágákat.
1: Help us to bring your word to them with clarity and simplicity.
0: Segíts, hogy egyértelműen és egyszerűen tudjuk a te szavadat elmondani nekik.
1: May it burn like fire inside them.
0: Égjen ez bennük, mint a tűz.
1: And may it become manifestly the fullness of these things you want us to know.
0: És nyilvánuljon meg bennük teljességében mindaz a dolog, amit te akarsz.
1: Lord, fill this town like you felt Antioch with little Christs.
0: Töltsd be ezt a várost kis Krisztusokkal, ahogy tetted Antiókiával.
1: Let them go everywhere.
0: És menjenek el mindenhova.
1: Reaping that mighty harvest.
0: És arassák le ezt a nagy aratást.
1: Because you have died and risen again.
0: Mert te meghaltál és feltámadtál.
1: The devil is defeated.
0: És az ördög legyőzetett.
1: His kingdom is destroyed.
0: És az ő birodalma el van pusztítva.
1: And we're going to prove it.
0: És mi be fogjuk ezt bizonyítani.
1: And glorify his mighty name.
0: És dicsőítjük Jézus hatalmas nevét.
1: Amen, amen, amen.
0: Amen és amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sász műsorán.

akkor megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

Caicedos, Caicedos, Labastiro Venai Tisicovalos, Ivripush Kikrina Mandulaisinus, Ivlipchuri Mandevlabandesus, Ikeir Oshandus, Oshandus Lipikusandus, Kevlepjo Mandevlos, Köszöntünk ezen a helyen, Uram, Lepdevra Mesikandus, Sevilam Erlejudus, Kevlo Ovaras, mert amilyen a neved, Uram, olyan a te dicséreted, a mai napon is Leván Eszikész, Ebzére Evo Bandes, Kevszéro Judis, elég nekünk a te kegyelmet, Revlejo Ovos, elég a te jelenlét,

kivró pancsengósz. Locsold meg ezt a népet, uram, locsold meg ezt a nemzetet. Gyevle mandere glide szugrész, se mandevle brod a gész. Kebrom mancsengósz a szárodokat, így van a csontokat is. Revle zsíromósz, kesen összehívod, összeglamádosz. Kesen a mandorítokusz, kebrandeve csúkusz. Profétai folyamok ezek, Revle Janna Mandolész, Kesszandó Grídivli Bonasz, Kesszén a Mandosz, ahova befolyik, élet lesz, ahova befolyik, élet lesz.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barbara Telcerov gyermekszolgálatról szóló tanítását hallhat.
4: Darko már kivette néhány szót a számból.
5: Before I start, Darko, when you were talking about six cylinders.
4: Mielőtt elkezdeném, Darko, hat hengerről beszéltél.
5: I understood immediately what you're talking about.
4: Azonnal megértettem abban a pillanatban, hogy miről beszélsz.
5: That's a female point of view. That's different than what you said.
4: De ez most egy női téma lesz, ez különböző lesz attól,
5: mint amit
4: beszéltél. A gyerekszolgálattal kapcsolatban az lesz a helyzet,
5: and you tend to simplify things.
4: Hogy egyszerűsíteni kell a dolgokat.
5: So I made a picture, I draw six men with the cylinders with the head. You know the English gentleman?
4: Csináltam egy képet, rajzoltam, ahol hat férfit rajzoltam le, mindenkinek egy-egy cilinder van a fején. Mint egy angol gentlemannek.
5: In Slovene we call this head cylinder.
4: Szlovén nyelvben ezt cilindernek hívjuk, ezt a kalapot.
5: Oh yeah, I understood. Six men, you know, different ministry, prophet, each other. And if they can work together,
4: én így értettem meg ezeket a szolgálati területeket, hogy hat férfi, akik cilindert viselnek, úriemberek együtt munkálkodnak a szolgálat különböző területein.
5: So this is my version.
4: Ez az én verzióm, az én változatom.
5: So, yeah. So, yeah. That's fine. So yes, I agree that kids ministry is very important.
4: Egyetértek azzal, hogy a gyermekszolgálat nagyon fontos.
5: One of my favorite passages is from Matthew 19:13-15.
4: Az egyik kedvenc üzenetem Máté evangéliumából.
5: 19:13-14. That's what Darko already mentioned.
4: Máté 13-ból, amit Darko már említett.
5: They were bringing to him little children that he should touch them. But the disciples rebuked those who were bringing them. But when Jesus saw it, he was moved with indignation and said to them, "Allow the little children to come to me. Don't forbid them, for the kingdom of God belongs to such as these. Most assuredly I tell you, whoever will not receive the kingdom of God like a little child, he will not in no way enter into it."
6: Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte. Die Jünger aber fuhren sie an.
4: És amikor kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy a kezét rájuk tegye, nem találom sajnos, hogy hanyadik verstől van.
5: So when we ask why children, why this is important, it's simple.
4: Tehát amikor az a kérdésünk, hogy miért olyan fontos ez, akkor azt kell, hogy mondjuk, nagyon egyszerű erre a válasz, hogy ez nagyon fontos volt Jézus számára is.
5: He was not bothered by them.
4: Ő nem zavartatta magát emiatt.
5: In those times, children and women were not allowed to be in the temple or in the synagogue.
4: Abban az időben a gyerekeknek és az asszonyoknak nem volt megengedve az, hogy a templomban vagy a zsinagógába bemenjenek.
5: Wherever he went, he showed that kids are important to him.
4: És Jézus bárhova ment, mindenhol kifejezte azt, hogy a gyerekek fontosak számára.
5: And I like this, it says he rebuked those disciples.
4: És itt is azt látjuk, hogy megdorgálta ezeket a tanítványokat.
5: And I immediately have this picture again. There are, you know, there is Jesus, disciples, this important man around him.
4: És elképzeltem azt a képet, hogy amikor Jézus ott volt,
5: mothers with the kids,
4: körülötte
5: a
4: fontos emberek, az ő tanítványai, ott voltak az asszonyok körülötte gyerekekkel, zajosak voltak, bizonyos szempontból zavaróak is.
5: The disciples think, you know, Jesus, he has more important work to do. I mean,
4: és a tanítványai azt
5: gondolták,
4: hogy Jézusnak sokkal fontosabb dolga.
3: Elhangzott Barbara Telcerov gyermekszolgálatról szóló tanítás.
0: Ez volt a Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

akkor megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Efezusi levél 5. fejezet 18-as verse. Ezt is felolvastuk az elején, abban a szakaszban, 14-től 21-ig. Csak ez a rövid, ugye, hogy ne bortól, stb., hanem teljesedjetek be a Szent Szellem által. Vagy egy másik fordítás, legyen teljes az életetek a Szent Szellem által. Egy kicsit más, mert kétféle értelmet is nyerhet, két oldalról is megközelíthetjük. Egyrészt az, hogy Szent Szellemmel legyetek telve, így is, de hogyha megnézed az eredeti görögit, úgy is teljesen értelmezhető, ahogy felolvastam, hogy az életetek legyen teljes a Szent Szellem által. Vagyis akkor lesz az életed teljes, ha a Szent Szellemmel betöltekezel. Pünköst hétvége van, holnap pünköst hétfő, ugye? Ezekben a napokban ugye a legtöbb keresztény az összejöveteleken a Szent Szellem eljöveteléről, vele való betöltekezésről, ajándékokról, a szellemi megnyilvánulásokról, ezekről van szó, és a Szent Szellem munkájáról, és hát sok helyen gyakorlatban is ültetik ezeket, és szeretnénk mi is ma ezzel kapcsolatban imádkozni. Itt Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy teljes életet tudj élni, be kell töltekeznünk Szent Szellemmel. Nincs mese. Tehát ahhoz, hogy teljes legyen az életed, vagyis meg tudjanak valósulni az életedbe Istennek az ígéretei, hogy beteljesedjen az elhívásod, megfúzz azt a pályát, amire Isten kigondolt, eltervezett, hogy beteljesítsd az életedre vonatkozó isteni ígéreteket, elhívást, szükséges betöltekezni Szent Szellemmel. Nem tudjuk természetes szinten megfutni azt a pályát, amire Isten elhívott, hogy teljes legyen az életed, egy megelégedett életet tudjál élni, szükséges betöltekezni Szent Szellemmel. Tehát vennünk kell, és be kell töltekeznünk. Ugye pünkös ünnepe erről már, pont te mondtad az előbb, azt hiszem 50 nap, stb. Tehát a Páska ünnepével kezdődnek az tavaszi ünnepek. A Páska az a kivonulás emlékére megtartott Páska vacsora, és az első tavaszi ünnep ezzel kezdődik, ez az első, és a másnapján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe elkezdődik, és amit a kovásztalan kenyereknek a második napja, az első zsengék ünnepe, tehát egy ünnepe, tehát egymás utáni napokon van a Páska ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe, és az első zsenge ünnepe. Gyakorlatilag az első zsenge volt a názáreti Jézus Krisztus föltámadása, a Páska az ő halála, a kovásztalan kenyerek ünnepe az ő eltemettetése. És ez mind beteljesedett az ő eljövetelével, az első eljövetelével. Amikor Kánaánba ugye bevonult Izrael népe Józsué vezetésével, akkor ettek először a ígéret földjének a terméséből. És amikor először a Páska ünnepekor ettek a föld terméséből, attól a naptól kezdve a manna az megszűnt. Tehát az azt jelenti, hogy a természet fölötti manna ellátás attól a naptól kezdve, hogy az árpa, mert az árpa aratás volt, az árpa aratásnak az első zsengéje volt az első zsengék ünnepén bemutatva az Úrnak. A föltámadás erről szól, hogy Jézus Krisztus nem csak egyedül támad föl, hanem amikor ő föltámadt, kihozott a Seolból nagyon sok igazat. Ezt a Máté evangéliumába olvashatjuk a legvégén, és Jeruzsálem utcáin megjelentek nagyon sokan. És amikor ő fölment az atyához, akkor fölvitte az első zsenge kévét. Fölvitte azokat a ószövetségi igaz szenteket, akik föltámadtak, és bemutatta az atyának, hogy atyám, nem csak én, a te fiad, hanem itt vannak a te fiaid, a többi is, akik már én bennem hittek, bár én még nem voltam itt emberi testbe, de a Krisztusra nézve egy hívő életet futottak itt a pályán, ők is föltámadtak, működik mindenki életébe, aki én bennem hisz, mondta Jézus, és bemutatta az embereket. Gyakorlatilag a pusztai vándorlásra jellemző manna hullás és manna ellátás az megszűnt, és az a korszak lezárult, és figyeld meg a felhő oszlop, ami végig a pusztába kísérte, illetve elől ment Izrael tábora előtt, nappal felhőoszlopba, éjjel pedig tűzoszlopba, ez is megszűnt akkor, és mi váltotta, idézőjelben mondom, ezt föl? Maga a seregek ura, a seregek istene, a seregeknek a fejedelme jelent meg Józsuénak. A seregek istene volt attól kezdve Izrael népével, hogy az örökséget birtokba vegye. És ekkor jutunk el gyakorlatilag, hogy még várunk 7x7 napot, pünkösdig. A pünkösd az 50. napon ugye ismét egy zsenge áldozat, tehát egy első kéve áldozat, de már nem az árpa, hanem a buzaaratás. És a buzaaratásnak az első kévéje, az gyakorlatilag a pünköskor történt meg, hogy bevitték ugye a szárba szökkent vetésből, ugye már beérett búzakalászokat összeszedegették, és bevitték Istennek fölajánlva áldozatul a mózesi szentsátorba, majd később a jeruzsálemi templomba. A 3 Mózes 23-tól olvasom föl, 15-ös, 16-os vers, azt mondja, számoljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, tehát ez az első kéve, ez a föltámadás ünnepe. 7 hetet egészek legyenek azok, a 7. hétre következő napig számoljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. Volt egy nagyon nagy különbség az első zsengeik ünnepe és a pünkösdi zsenge bemutatás között. Mégpedig az volt, hogy pünkösd ünnepén kovászos kenyeret vittek az Úr elé. Soha, semmikor, máskor nem olvassuk azt, hogy kovászos kenyérrel lehetett Isten előtt áldozni. Az oltára nem kerülhetett föl, mert az oltára nem kerülhet föl semmilyen kovászos, és méz sem. De meglóbálták az Úr előtt. A meglóbálás mit jelent? Előre, hátra, oldalt. Ez egy átadást jelent, és amit meglóbáltak Isten előtt, azt átadták a papoknak. Átadták Isten népének a szolgáinak. Átadták, gyakorlatilag kifejezték, hogy mindenünk, ami van, Istenem a tiéd, és a te népedért odaadjuk szolgálatul. Ezt jelentette. És pünkösdkor volt az egyedüli, ha végignézitek az egész éves isteni mózesi törvényrendtartás, amikor kovászos áldozattal kellett áldozniuk Istennek. Apróra kellett finom liszttel, gyakorlatilag nagyon finom kovászos kenyeret kellett megsütni, megkeleszteni, és az oltár előtt meglengetni. A 3 Mózes 23:17-es vers, a következő vers, a ti lakóhelyeitekből hozzatok föl 2 meglóbálni való kenyeret, 2 efa lisztlángból legyenek azok kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak. Tehát figyeld meg, ez azt jelenti, hogy oda szentelték magukat ezzel Istennek is, és oda szentelték ezzel magukat Isten szolgáinak is. Nem az oltára tették, hanem odaadták a Isten szolgáinak. Ez azt is jelenti, hogy kész vagyok, Uram, a testnek a növekedésére, letenni az életemet, kész vagyok letenni, amin van, az eklézsia építésére letenni az életemet. Az Efezusi Levél 4. fejezet 4-es versét ismeritek, a 4. fejezet, hogy 1, a hit 1, a bemerítés, stb. És ott van egy mondat, hogy egy a test és egy a Szent Szellem. Ahogy elhivatásotok egy reménységében is lettetek elhíva. Ez mit is jelent? Azt is jelenti, hogy egy összegyülekezési ünnep volt a pünkösd. Összegyülekezési ünnep a pünkösd. Három ünnep volt, ami kötelező volt egész Izraelbe, hogy minden férfinak föl kellett menni Jeruzsálembe. Ugye a Páska ünnepe, és akkor a Páska ünnepén másnap volt a kovásztalan kenyerek ünnepe. A kovásztalan kenyerek másnapján, tehát az a Páskának a harmadnapja, az pedig az első zsengék, ezt együtt töltötte Izrael minden férfia. És rá 50 napra megint föl kellett menni, és ez a pünkös napja volt. Ez pedig arról szól, hogy az a három zarándok ünnep egyike, mert ősszel van a harmadik, a sátoros ünnep, amikor minden évben minden férfiúnak ott kellett lenni Isten színe előtt, mert Isten rendelte ezt, és ez az aratásnak az ünnepe, hogy én részt veszek az aratásba. Isten számít rád az aratásba, szükség van rád az aratásba. A Szent Szellemmel be kell töltekeznünk, ahhoz, hogy az aratásba bele tudjam adni természet fölötti módon az ajándékaimat, képességeimet, és Isten számít rád. Szintén a 2 Mózes 23 a 14-től olvasom, hogy azt mondja, hogy háromszor szentelj nekem ünnepet évente, a kovásztalan kenyér ünnepét, az aratás ünnepét, a betakarítás ünnepét az év végén, amikor termésedet betakarítod. Esztendőnként háromszor jelenjen meg minden férfi az Úr Isten színe előtt. Ugye, ami felolvastam legelőször az, hogy legyen teljes az életed a Szent Szellem által. Töltekezzünk be Szent Szellemmel, hogy teljes életet éljünk. Teljesedjünk be Szent Szellem által. Miért van szükségünk betöltekezni Szent Szellemmel például? Csak a János 6.63-at nézzük csak meg. Tehát ahhoz, hogy az életed, fizikai életed, a lelki, pszichikai, a szellemi életed megújuljon, szükséges, azt mondja, a Szent Szellem megelevenít. Ilyen egyszerű. A Szent Szellem, amikor megérint, rád jön, rád száll, megnyugszik, betölt, átjár, akkor egy vitalitás jár át, egy élet. Láttam, nem is tudom melyik autómárkának van egy olyan, hogy látom, ilyen Zoe. Tudom, van Renault. Van egy ilyen típusa is, ugye, elektromos. De, szóval van a Renault-nak egy Zoe márkája. Most már Zoe-k futnak, ugye, autók is. Tudom, hogy most már van ilyen név is, lány nevek is vannak, és lányok is használják. Isten azt mondja, hogy a Szent Szellem megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amiket én szólok nektek, mondja Jézus, a szellem és élet. És amikor betöltekezel Szent Szellemmel, azt veszed észre, hogy egy megújulás jön a fizikai sejtjeidre is. Én a vízbe való bemerítkezésre elmondtam nektek azt a példát, mert akik bemerítkeznek, azok Krisztusba merítkeznek be. És a Galata levélbe is olvassuk, hogy és a korintusi levélben is, hogy Krisztusban a régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Tehát konkrét fizikai betegségre nézve is meg tudod hittel cselekedni a bemerítkezést, hogy hiszem, hogy a régiek, tehát hogyha valami allergiád van, ha valami rákos sejt, ha valami immunrendszeri rendellenesség, hasnyálmirigyes, akár kiütéses, bármilyen bőrbetegség, egyszerűen meg tudod ragadni, hogy a Krisztusban a régiek elmúltak és minden újjá lett. Ez például én többször igyekeztem fölépíteni a hitet az emberekbe a bemerítkezés előtt, és többeknél én azt tapasztaltam, hogy nem volt semmi különleges imádkozás, egyszerűen a bemerítkezés által, hit által működött. Ez is meggyógyultak. A Szent Szellem megelevenít, ezt pedig meg tudod ragadni arra, akármilyen post-covidos probléma, ha idegrendszeri, a koncentráló képességeddel kapcsolatos, egyensúly vesztéssel kapcsolatos, bármely dologgal kapcsolatos, azt mondja, hogy a Szent Szellem megelevenít, a Szent Szellem élettel tölt be, a Szent Szellem fölfrissít fizikai testedet is. Nem mondja Jézus, hogy hát a Szent Szellem az megeleveníti a pszichédet, a Szent Szellem az megeleveníti csak a gondolataidat, vagy a szívedet. Igen, azt is, de a fizikai testedet is, úgy, ahogy vagy, amblok, belejön a te életedbe Istennek az ereje. Miért szükséges Szent Szellemmel betöltekezni? A vitalitás, az élet, a zoé, mert a zoé az Istennek az élete, az örök élet miatt. A következő dolog, hogy miért is szükséges betöltekezni Szent Szellemmel, az a János 16:13-ban, amikor eljön az igazság szelleme, elvezet titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall és bekövetkezőket megjelenti nektek. Tehát a Szent Szellem az vezet. Nem csak vezet, mert van úgy, hogy hát valaki óránál fogva vezetnek. Nem csak vezet, hanem elvezet. Az elvezet, ez a magyar igekötő, ez nagyon érdekes, mert azt jelenti, hogy a vezet az, hogy folyamatában vezetnek valakit. Az elvezet, az pedig elvezették a célba, beért oda, ahova tartott. Elvezet. Tehát odaért. A Szent Szellem azért jött, hogy odaérj, ahova Isten téged elhívott. Hogy a te pályádat végig tud futni. Elvezet a Szent Szellem a te elhívásodnak a végére, a teljességére. Az, hogy a te az életedre kimondott prófétai szavak, isteni ígéretek beteljesedjenek, az igazság szelleme vezet és elvezet téged minden igazságra. Minden igazságra. Minden igazságra. Mert szükségünk van nem csak egy-kettő igazságot megérteni, vagy egy-kettő igazságot betölteni, hanem minden igazságot. És ahogy vezet a Szent Szellem, menet közben azt veszed észre, hogy ezt is fölismertem, azt is fölismertem. Elég ez. A Szent Szellem rávezet, hogy nem csak fölismerem, hanem meg is csinálom. Ő kimunkálja az akarást. Egy döntés jön a Szent Szellemnek a jelenléte eredményeképpen ott belül, hogy van egy vágy a szívedben, hogy nem csak milyen jó, hogy ezt fölismertem, hogy ezt így kéne, úgy kéne csinálni, hanem van egy vágy benned, hogy meg is akarom csinálni. Sőt, azt veszed észre, egy természet fölötti erő jön beléd, hogy meg is csinálom, megteszem. Ez az igazságnak a szelleme. Sőt, azt mondja, hogy a bekövetkezőket is megjelenti, vagyis amikor ott van a félelem, az aggódás a holnapot felől. Ugye tegnap előtt olvastuk a hírekben, hogy az OMV nem lesz több dízel, gázolaj, és a MOL nem tudja az a több mint 200 OMV kútnak a gázolaj igényét kielégíteni, nincs annyi finomító kapacitása. Úgyhogy megjelent a hírekbe tegnap előtt, hogy x nap múlva bezárnak a MOL kutak. OMV kutak, bocsánat, OMV kutak. És akkor nem volt időm akkor úgy elmenni, meg csak mentem ott el a milyen budai úton, és akkor látom, hosszú sorok álltak az OMV kútnál. Miért? Mert gondolta, tessé, azóta már megcápolták, tehát ez tegnap pedig jött az új hír, csak ezt mondom, ez tegnap előtt este volt. Tegnap már ezt megcáfolták, és mondta a MOL is, nyilatkozott meg az OMV, és nyilatkozott hivatalosan, hogy nem fogják bezárni az OMV kutakat, nyugodjanak meg a magyar állampolgárok, stb. Na, a lényeg az, hogy sok ember miért álltak egyből olyan hosszú sorok? Mert arra gondoltak, hogy mi lesz holnap. akkor nem lesz holnap után gázolaj, dízel. Mit fogok tankolni? Most lehet, hogy nem erről aggódsz, hanem lehet, hogy másfelől aggódsz a holnapoddal kapcsolatban, de azt mondja, hogy az igazság szelleme, a Szent Szellem betölt, és elkezd vezetni, és kijelenti a bekövetkezőket. Miért jó az, hogyha te tudod a holnapot? Azért, mert neked egy jó holnapot készített Isten. És ha te tudod, hogy bármi jön a környezetedre, de Isten neked jót készített, akkor egy biztonságod van belül. Egy békességed van. És rá tudsz hagyatkozni, és tudod, hogy az én Uram, az én Istenem megőriz és megtart. Ha nem lesz az OMV kútnál dízel, gázolaj, akkor is az én Istenem gondot visel rólam. De most már lesz, mert azt mondták, hogy lesz. Efezusi levél első fejezet 13. verse. Azt mondja, akiben ti is miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelybe hittetek, meglettetek pecsételve az ígéret Szent Szellemével. Tehát betöltek ezzel Szent Szellemmel is. Mit csinál a Szent Szelleme? Elpecsétel. Tegnap voltunk Pécsen, és ott szolgáltunk, és hogy testvér még megtérése előtt így végig tetováltotta a karját, és hát próbálta már úgy le, hogy eltűnjön, de hát az nem úgy van, mint a henna, hogy lemosod, hanem a lézeres meg az elég nagy darab, és az annak hegei maradnának olyan, mert teljesen tele van. Úgyhogy vannak olyan dolgok az ember életében, amit ha rákerül, nem tudsz lemosni. A Szent Szellemnek a pecsétje egy ilyen. Erősebb a tetkónál. Mert azt, hogyha megnyúzod a bőrét, akkor kész. Vagy kicseréled bőrátültetés. Akkor kész, elmúlik. De a Szent Szellem ott belül, a szívedbe egy pecsétet nyom beléd. Ez mit jelent? Az, hogyha te a padlón érzed magad, akkor is, hogyha úgy érzed magad, hogy kicsináltak, úgy érzed, hogy nem bírom tovább, úgy érzem, hogy megsértődtek, megsértődtem, úgy érzem, hogy megsértettek, úgy érzem, hogy nem tudok megbocsátani, úgy bármit érzel, akkor is a pecsét ott van a szíveden. A pecsét az nem múlik el. A pecsét az beleégett a szívedbe. Akkor is, hogyha elkódorog a bárány. A pecsét ott van a szívébe. És a pecséten keresztül Isten tud szólni, és tud húzni, tud vonni magához. Mert mit csinál az a pecsét? Mert másrészt azt olvasok, hogy a Szent Szellem által beletölti a szívedbe az ő szeretetét. A pecsét arról szól, hogy valahova tartozol. A pecsét arról tudósít és emlékeztet újból meg újból, amikor magányosnak érzed magad, amikor úgy érzed, hogy nem bírsz el a betegséggel, ami ott van és gyötri a te testedet, és az orvosok se bírnak vele, és nem tudnak nagyon reményteljes dolgot mondani, akkor is, hogyha a családi kapcsolatod teljesen nullán van, és nem tudsz mit csinálni a férjeddel, a feleségeddel, mert ott hagyott, átment egy másikkal, elhagyott, és se kép, se hang, és nem tudod, hogy mit csinálj, a pecsét az ott van akkor is benned. Akkor is, ha teljesen kétségbe esettek az érzéseid, a gondolataid, a körülményeid, emlékeztet, hogy én benned vagyok, beléd jöttem, azért jöttem, hogy az Atya szeretetét beléd rakjam. Azért jöttem, hogy megelevenítselek. Azért jöttem, hogy elvezesselek Isten elhívása szerinti pályára és végcélra. Azért jöttem, hogy bepecsételjelek. Egy pecsétet nyomjak beléd, és az emlékeztessem mindig, mert nem tudod levakarni se, hogy Istenhez tartozol. Az ő családjába tartozol. Efezus 4:4. Azt mondja, hogy Egy a test és egy a szellem, ahogy elhivatásotok egy reménységében lettetek elhíva. Ez miről szól? Az egy test és az egy szellem, ez az egységről. Vagyis az egybeszerkesztés gyakorlati megéléséhez elengedhetetlenül szükséges a Szent Szellemmel való betöltekezés. Ha szeretnéd az egybeszerkesztést, mint férj, mint feleség átélni a házasságodba, töltekezzetek be Szent Szellemmel. Ha szeretnéd a gyülekezetbe a harmóniát, az egységet átélni egy nagyobb szinten, nagyobb módon, töltekezzünk be Szent Szellemmel. Egyedül ez a megoldás, az egység, az egybeszerkesztés megéléséhez is szükséges és kikerülhetetlen a Szent Szellemmel való betöltekezés. Róma 8-ban a 6-os vers, a következő, amit felolvasok, az az utolsó előtti, tehát nem fogok azért végig. A test gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Hányan voltatok már úgy, hogy küzdöttél azon, hogy mi van az agyadba, és szeretted volna, hogy ne az legyen, ami van, hanem szeretted volna, hogy jó, tiszta, igaz, mennyei dolgok legyenek az elmédbe. Megvan ennek a módja, a korintusiakhoz írt levél, második levélben, ott van a 10. fejezetben, a 3-as, 4-es, 5-ös versekben, hogy fogjul kell ejteni bizonyos gondolatokat, le kell rontani bizonyos előítéleteket, amik Isten ismeretének az útjában emelkedtek föl. És lehet az hitetlenségtől, gyanakvásig, lehet az megszokástól, familiáris, generációs dolgokig, lehet nagyon sok minden. De van itt valami, amit mond a Szent Szellem, hogy a gondolatok megújítása, és Isten szerint való gondolatok, hogy ott legyenek az elménbe, szükséges, hogy a szellem gondolata legyen, az pedig a Szent Szellemmel való betöltekezés szükséges hozzá. Mert a szellem gondolata élet. A szellem gondolata az békesség. Amikor túl sok a háborúság, akkor szükséges a Szent Szellemmel való betöltekezésbe újból, újból megújulni. Mert az békességnek a gondolatait adja. Békességnek a megoldás gondolatait hozza, ötleteit, lehetőségeit hozza eléd. A Szent Szellem ilyen. Élet. Ha azt látod, hogy a gyereked küzd a depresszióval, vagy te magad is küzdesz a depresszióval, az önsajnálat, a keserűség, a csüggedés, a kilátástalanság, a szeretetlenség, a frusztráltság, az elvetettség, a reménytelenség, a kilátástalanság, az alkalmatlanság, méltatlanság, az öngyilkosság, az önpusztítás, öngyötrésnek a gondolataival, érzéseivel, a legfontosabb, hogy betöltekezzetek Szent Szellemmel. Mert a szellem gondolata, azt veszed észre, az élet. A szellem gondolata az nem fog a halálon, halálra koncentrálni és a halálra fókuszálni. A szellem mindig az életet fogja. Az élet az a Krisztus. Az élet a föltámadás. Az élet a mennyből jön. Az élet folyójából fakad. És mindig ezekre fog téged rávezetni. És ahogy betöltekezünk Szent Szellemmel, azt veszed észre, hogy az elmémben sokkal könnyebb győzni. Az elmémben sokkal könnyebb mennyei dolgokról, békességes dolgokról gondolkodnom. És a következő, ami ebben az utolsó, az Efezus 5:18, amivel kezdtük, hogy ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, vagyis legyen teljes az életetek a Szent Szellem által. És ide lyukadunk ki, hogy teljes életet élni, betölteni az elhívásodat, beteljesíteni Isten prófétai ígéreteit, szükséges, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel. Nem tudom kikerülni. Az, hogy teljes életed legyen, az egy megelégedett élet. Amikor engem is olyan dolgok kerülgettek, amikor néhány éves volt a fiunk, akkor én bennem az volt, és kértem Istent, hogy hadd nevelhessen föl. És úgy voltam kerülgetett az ördög az önsajnálattal. És a keserűséggel. Hogy? Úgy, hogy elkezded magadat látni, az ördög szeretné látni azt, hogy nem tudod betölteni azt, amiért itt vagy, és nem tudod megcsinálni a rád váró feladatokat, nem tudod átadni azt, amiért élsz, és ez egy frusztráltsággal tölt el. És hogyha itt megrekedek emberi módon a gondolatokba, az egy önsajnálatot fog fölfokasztani. Ha megint megrekedek abba, az kikerülhetetlen a keserűség. Ha a keserűség gyökeret ver, az elszakít a kegyelemtől, Isten jelenlététől. Ezt mondja a Biblia. És én is akkor megragadtam Istennek a kegyelmét, és segítségül hívtam az Urat, és kértem, hogy az elmémbe, a gondolataimba tudjak ebbe, e fölött győzni. És én akkor is ezt észrevettem, és akkor tapasztaltam, hogy egy megelégedett életet, hogy tudj élni. Hogy tudj akkor is, hogyha szeretnél megnősülni, vagy férhez menni, és még egyedülálló vagy, lehet megelégedett életet élni? Igen. Lehet megelégedett életet élni akkor is, hogyha minden nap legalább 20-szor már összevesztek férj-feleség? Lehet. Lehet. Csak egy váltás kell ott belül. Lehet megelégedett életet élni akkor is, hogyha tudod, hogy az orvosok azt mondták, hogy van 3 hónapot hátra? Vagy pedig 3 hónapot egy keserűséggel, egy frusztráltsággal, elégedetlenséggel élem meg? És Isten azt mondja, hogy telj meg, teljesedj meg. Teljesedj ki a Szent Szellem által. Legyen teljes az életed azáltal, hogy betöltekezel Szent Szellemmel, mert az betölti Istennek a szeretetét, és egy szeretettséget élsz meg. És azt veszed észre, hogy fölfakad a szívedből a hála. Azért az állapotért, és abból az állapotból, amiben benne vagy. Nem kell föltenned a kezedet, de azért megkérdezem, ki az, aki a jelen pillanatban nem él át szükséget? Ki az, akinek nincs se fizikai, se lelki, se szellemi, se kapcsolati, se anyagi szüksége? Ha fölteszed a kezedet, akkor valami nem stimmel. Mindegyikünk életében vannak ilyenek. Mindegyikünk életében vannak bizonyos frusztráltságok, szükségek. És ettől akkor nem tudunk megelégedett életet élni? De tudunk. Egy Isten félelemmel, hálaadással, Szent Szellemmel betöltekezve tudunk megelégedett életet élni. Néhány nappal ezelőtt találkoztam asszonnyal, aki hát nem akartak annyi gyereket, mint amennyi jött. És hát teljesen ezen volt oda meg vissza. És ez igen komoly problémát okozott neki, és az ördög komolyan kísértette az abortuszt, hogy elvetesse dolog területén. És hányan találkoztatok olyan emberekkel, akik viszont szerettek volna gyereket, és nem lett, és azért frusztrált. És találkoztál már olyannal, akinek nem lehet gyereke, és hálaadással teli, megelégedett módon él. Találkoztál már olyannal, hogy akármennyi lett, váratlanul is bejött, hálaadással elvállalta, és örömteli életet él, megelégedetten? Ilyennel is találkoztam. Lehet megelégedett életet élni, higgyétek el. Szent Szellemmel be kell töltekeznünk. Itt a kérdés, hogy hogyan? Mi a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a módja, gyakorlati lépései? Megnézzük itt 6 lépés, és akkor utána imádkozunk is. Az első a megtérés és a bemerítkezés. Ezt honnan veszem? Apostolok cselekedete 2. fejezet 38-as vers. Azt mondja, térjetek meg, és merítkezzetek be mindnyájon Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Tehát megtértél, elfogadtad Jézus Krisztust személyes megváltódnak, Istennek. A következő kérdés, hogy akkor be is merítkeztem? Ha még nem tetted meg, nem baj, de legyen meg a szívedbe a készség, hogy igen, amikor erre van rá lehetőség, lesz rá lehetőség, kerítünk rá lehetőséget, akkor megteszed. Isten a szívet nézi. Ha kész vagy rá, akkor kész vagy arra is, hogy betöltsön Szent Szellemmel. Tehát a harmadik dolog pedig mi az? János 7:37-38, a szomjazás. Ha valaki szomjazik én hozzám, mondja Jézus, jöjjön hozzám és igyon. Mert aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak a bensejéből. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha szomjazok, akkor menjek ő hozzá, és igyak. És hogyha iszok belőle, iszok a Szent Szellemből, akkor ő megelégít, és a bensőmből fölfakaszt egy forrást, ami kijön. Máté 5:6 azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A Szent Szellem teljességének a vétele lényeges, és ahhoz, hogy bejöjjön az életembe, el kell döntenem a szomjazást és az éhezést rá. Néha ez egy döntéskérdés. Van, amikor ez egy ilyen tudatos döntés nélkül is vágysz a bensődben, a Szent Szellem. De van, amikor ezt nem érzed és nem vágysz, akkor pedig döntök. Uram, kedves Szent Szellem, vágyok veled betöltekezni, akarok belőled inni. A Lukács evangélium első fejezetében, talán Erzsébet, amikor ott prófétált, ha jól emlékszem, ő mondja, hogy éhezőket tölt be javakkal, mármint Isten, a gazdagokat pedig üresen, üres kézzel elküldi. Ez miről beszél? Arról beszél, hogy akkor tudok Szent Szellemre éhezni, szomjazni, hogyha tisztában vagyok vele, hogy szükségben vagyok. Nem tudom megoldani az Isten természet fölötti útját. Nem tudom megfutni Isten természet fölötti pályáját emberi IQ-val és emberi erővel. Szükségem van a Szent Szellemre. Ha megvan ez a szomjazás, megtérés, bemerítkezés, legalább a készség, akarás, megvan a szomjazás, akkor legyen meg a kérés. Oda megyek és kérek. A Lukás 11:13-ban mond Jézus egy példázatot, és elmondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább oda ti mennyi atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Mert hogyha oda jön a fiad és kér tőled egy kenyeret, akkor nem azt neki követ. Kér tőle tojást, nem azt neki skorpiót. És ha kér halat, akkor nem azt neki kígyót. Tehát az azt jelenti, hogy még ha mi a romlott természetünkből fakadóan is tudunk jó dolgokat adni a saját gyerekeinknek, mennyivel inkább ad Szent Szellemet azoknak Isten, aki azt kérik tőle. Tehát nyilvánvalóan tanítja Jézus azt, hogy kérnünk kell a mennyei atyától a Szent Szellemet, és ha Szent Szellemet kérünk, akkor nem fog se kígyót, se skorpiót, se követ, se bármilyen más rossz dolgot kapni, hanem ha Szent Szellemet kérsz, biztos lehetsz benne, hogy mit kapsz? Szent Szellemet. Megtértem, bemerítkeztem, vagy legalábbis a készség megvan, szomjazok rád, Uram, és kérlek, atyám, hogy adj nekem Szent Szellemet. Következő mi lehet? Iszok. Iszok belőle. Ha most kérek tőled egy pohár vizet, tudnál hozni egy pohár vizet nekem? Mert szomjas vagyok. Légy szíves, hozz nekem egy pohár vizet, mert szomjas vagyok. Nem ér semmit, ha valaki idehoz egy pohár vizet, ha nem iszok belőle. Nem oltja a szomjomat, ha csak nézem. Tényleg milyen szép buborék is van benne. Átlátszó, mizsei víz, vagy nem tudom milyen víz. Nem. Az ivás az mit jelent, hogy egy aktív cselekedet szükséges. Ahogy az abcselből emlékeztek egy héttel ezelőtt, azt mondja, hogy vesztek erőt. Az új egyszerű magyarázó fordítások sokszor úgy van, hogy kaptok. Nem csak kaptok, vennetek kell, el kell venni, meg kell ragadni. Nekem Jákob az egy nagyon szívemhez közeli kép, az a történet, amikor megragadta Isten jelenlétét. Ott a jabbók révénél, Peniel-nél. És azt mondta, hogy az angyal neki, mikor följött a hajnal, hogy engedj el. Azt mondta, hogy nem engedlek el. Amíg nem áldasz meg, nem engedlek el. Egy csípő ficama lett, egész életére sánta lett ettől, de azt mondta Jákob, nem érdekel, hogy sánta leszek, de áldott leszek. Jobb egy sánta áldott jövő, mint egy nem sánta áldás nélküli jövő. Figyeld meg, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyon. Nagyon szépen köszönöm. Tehát ez azt jelenti, hogy nézegetheted, de ettől a szomjad nem olt, nem oltja. De ha iszol, nem elég a szádba bevenni, hanem le is kell nyelni. Igaz? Tehát mint a kis hörcsög, hogy esi, és akkor teszi a szájába a mogyorót, az nem elégséges, hanem szükséges az, hogy le is nyeld meg, a vizet pedig lenyeld. 81. Zsoltárban van egy biblia vers, azt mondja, hogy a 11-es, nyisd szét a te szád, és én pedig betöltöm azt. Olyan gyermekinek, ha úgy tetszik, dedósnak, gyermekdednek tűnik, de nem baj. Legyünk olyanok, mint a kisgyerekek. Bármennyire is egyszerűnek tűnik, vannak, akik azért nem tudnak így felszabadulni, és a Szent Szellem nem tud áttörni. Tudod miért? Mert nem nyitják ki a szájukat. Ilyen egyszerű. Most nem fogok belemenni abba, hogy most miért a nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezésnek a látható és hallható bizonyítéka, de azért mégis csak Cornéliusra gondoljatok. Amikor elkezdtek nyelveken szólni, profétálni, és így dicsőíteni Istent, akkor tudta Péter apostol, hogy kitöltetett beléjük is a Szent Szellem. És ha ez így van, akkor kigátolja meg őket, hogy beismerítse. Pedig nem akarta őket, jó zsidó ember, pogányokat, végképp nem. Ha megvan a megtérés, megvan az, hogy odaszánod magad, hogy bemerítkezel. Ha megvan az, hogy igen, Uram, szomjazok rád, akarok inni belőled, és kérek tőled, és odaszánod magad arra is, hogy Uram, iszok. A következő, és ez a vége, az ima elő, átadod magad. Mit jelent Róma 6.13? Szálljátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat szálljátok oda az igazságnak fegyvereiül az Istennek. Itt két dolgot mond a Biblia. Szánd oda magad, és szánd oda a tested tagjait, mindegyiket. Ez azt jelenti a nyelvedet is. Szánd oda a nyelvedet. magad, az azt jelenti az akaratodat. Döntsd el, hogy alá vetem Istennek. Iszok belőled, talán Jobbnál van az, hogy szájukat tátották, mint tavaszi záporra, mikor hallgatták az én beszédemet. Ha voltál már úgy kukoricát törni, amikor az a jó poros, süt a nap, félmeztelenül csinálod a dolgokat, és akkor a por ráned a hátadra, izzadsz, csíp, és akkor jön egy ilyen zápor felhő, és akkor ilyen nagy cseppekbe elkezd hullani a zápor. Látod, hogy ez nem egy ilyen vihar, nem egy ilyen hosszú nagy eső, csak egy ilyen átvonuló zápor. Mit csinálsz? Be sem mész sehova. Csak fölnyitod, föltekintesz, kinyitod a szádat, kitárod a kezedet, és hagyod, hogy úgy fölfrissítsen, átjárjon. Ezt csináld meg. Átadod a fizikai tagodat, tagjaidat, nyelvedet is, és hagyd, hogy Isten kezdjen el egy új angyali nyelven szólni, beszélni, cselekedni. Vegyünk Szent Szellemet, és töltekezzünk be Szent Szellemmel. Legyen teljes az életed a Szent Szellem által, és valósuljanak meg az ő ígéretei, az ő betöltése, életedbe jövetele által. Legyen teljes az elhívásod, teljesedjenek meg az ígéretei az életedbe. Legyen teljes az életed. Ha szeretnéd, hogy a Szent Szellem betöltsön, kérlek, hogy állj föl, de a többiek is segíthetnek, vagy a többiek is fölállnak. Nem kötelező egyébként ez, meg nem formai követelmény. Ez csak egy hitbeli cselekedet. Segít a döntést meghozni. És utána mondasz egy imát. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért. Köszönöm, názereti Jézus. Te azt mondtad, jobb nekünk, hogy te elmenj az Atyához, mert elküldöd a Szent Szellemet. És ezt meg is tetted az első pünköstkor. Most 2022 van, már egy csomó pünkös nap volt. A kérésem az, Uram, hadd legyen meg az én életembe is ez a pünkös nap most. Szükségem van rád, kedves Szent Szellem, hogy megújíts és fölfrissíts, hogy vezess engem minden igazságra, elvezess, kijelensd a bekövetkező dolgokat. A pecsétet bele nyomd a szívembe, a mennyei elhívásról, arról, hogy ki vagyok, hova tartozok. Szükségem van, kedves Szent Szellem, hogy az egységre, az egybeszerkesztésre bele tudjak lépni, bele tudjam tenni az egész lényem. Szükségem van, kedves Szent Szellem, hogy az elmém megújuljon, és a szellem gondolata az élet és békesség legyen az egész lényemben. Szükségem van, kedves Szent Szellem, rád, hogy egy teljes életet éljek, hogy eljussak az elhívásomra, betöltsem az elhívásomat. Uram, döntöttem melletted, és megvallom, hogy hiszem Jézus Krisztus, te vagy az élő Isten egyszülött fia, aki ott vagy az Atya jobbján, és most tűzbe és Szent Szellembe merítesz bele. Szomjazok rád, kedves Szent Szellem, Isten harmadik személye. Szomjazok rád, éhezek, és kérlek, mennyei Atyám, adj nekem most Szent Szellemet. Adj nekem a mennyből, a trónszékből kifolyó élet vizéből. És megnyitom a szívem, megnyitom a szám, kedves Szent Szellem. És fakadj fel a bensőmben, hogy tudjam az életnek a folyóját, a te ajándékaidat élni, használni. Átadom a szívem, átadom a nyelvem, átadom a gondolataimat, az egész testem. A Jézus nevében iszok belőled, Szent Szellem.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

0: rád. Szomjazok rád, kedves Szent Szellem, Isten harmadik személye. Szomjazok rád, éhezek, és kérlek, mennyei Atyám, adj nekem most Szent Szellemet. Adj nekem a mennyből, a trónszékből kifolyó életvizéből. És megnyitom a szívem, megnyitom a szám, kedves Szent Szellem, és fakadj fel a bensőmben, hogy tudjam az életnek a folyóját, a te ajándékaidat élni, használni. Átadom a szívem, átadom a nyelvem, átadom a gondolataimat, az egész testem. A Jézus nevében iszok belőled, Szent Szellem.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

0: az életnek a folyóját, a te ajándékaidat. Élni, használni. Átadom a szívem, átadom a nyelvem, átadom a gondolataimat, az egész testem. A Jézus nevében iszok belőled, Szent Szellem.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.